hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

my way.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntöm hallgatóinkat. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energia ellátás költsége radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, még nagyjából 150 méter van hátra addig, hogy összeérjen, tájékoztatott a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal egy napon ma utalják az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Az első ülés szerdán lesz, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila, a vizsgáló bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett arra, hogy több 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba. A vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Több civil szervezet is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztásában, emlékeztetett Hantosi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke. A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége tanácskozási jogot kap és közvetlenül segíti a bizottság munkáját. Az NVVH elnökének és elnök helyetteseinek személyéről várhatóan csütörtökön döntenek. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikáció.

0: idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Most pedig néhány szó az időjárásról. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső vagy zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Borbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A Marciványi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással üzemel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Fidesz kiváló állapotban van, kizárt a pártszakadás, mondta Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Népszava megkeresésére Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezéséről azt mondta, az nem egy közelgő kenyértörés előfutára, és a legcsekélyebb mértékben sem érinti a Fidesz munkáját. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt, 2 gyerek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ózon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Norvégia az uniós álláspontól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Norvégia az Ukrajna elleni orosz támadás 2022-es kezdete óta Európa legnagyobb földgázszállítójává vált, de új lelőhelyek nélkül 2030 után visszaeshet a kitermelés. Irán azzal fenyegetőzik, hogy leállítja teljes olajexportját a Perzsa-öbölből, ha az Egyesült Államok folytatja a gazdasági háborút. A Perzsa állam legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára ezt annak kapcsán közölte, hogy Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat érintő új intézkedéseket. Teherán figyelmeztetett arra is, hogy háborús cselekményként értékeli minden ország részvételét az amerikai intézkedések támogatásában. Itthon csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26 és 32, késő este 17 és 22 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: She gets too hungry.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A matematika és a zene kapcsolata, ez most nem csak a számok miatt van, ugye, hogy be vannak számozva a hangok valamilyen fajta szempontból, hanem inkább az, hogy vannak törvényszerűségek a zenében, ahol akár számok is konvergálhatnak egymáshoz, és én sose közelítettem így meg a zenét, tehát mindig egy picit erőltetett, amikor a matematika és a zene kapcsolatáról beszélünk, de hát már mindjárt a legelején ugye az egyik legnagyobb zseni itt Európában Bach volt, aki már akkor csinált olyanokat, hogy számokkal írta le, meg le se írta a basszust, hanem elmondta, hogy mi a szabály, ami alapján annak ki kell jönni bárkinek, de hát elég nehezen jött ki eleinte a többieknek. Ilyen értelemben ugye a geometria is ugyanilyen axiomákkal dolgozik, hogy van egy pár dolog, amit kijelentünk, és utána abból vezetjük le a többit. Ilyenek a zenében is vannak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: A kötelező köröket tudjuk le az elején, ami nyilván közérdekű, de engem is természetesen ugyanannyira érdekel, hogy jelenleg hány formációban gitározol, vagy hány formációban közreműködsz?
3: Jelenleg nekem két fix zenekarom van, ebből a elsőképpen a Symbiosis 5-ot említeném meg, talán ez az olyan projekt az életemben, ami a legrégebb óta is működik, és talán a leginkább fontos számomra. Emellett pedig a Budapest Orchestra projekt. Ez egy big band zenekar, Tompa Ábel vezetésével. Ez még a másik olyan zenekar, ahol fixen én vagyok a gitáros.
2: Ha visszautazunk egészen a gyerekkorig, zenei impulzusok mikor értek először?
3: Azt hiszem, hogy az első ilyen komolyabb zenei impulzusok azok édesapám által értek engem. Egészen fiatal koromban. Én, nekem talán még óvodából is vannak olyan emlékeim, hogy az ő lemezeit elcsenem, és akkor hallgatom ezeket a alapvetően ilyen klasszik rockokat. Úgyhogy valahogy egyrészt rockzenéből jövök, és úgy átott az elektromos gitár, ez elég domináns szerepet tölt be, igen. És hát valahogy édesapámnak a lelkesedése ezek iránt, a zenék iránt, ez valahogy nagyon megfogott. Már egész fiatalon. De sokáig nem kezdtem el egyébként hangszert tanulni, csak nagyon, nagyon szerettem. Szóval, hogy tényleg megvan ez az emlék a fejemben, hogy azt hiszem, hogy talán egy Deep Purple lemez volt. Lehet, hogy valami válogatás lemez, de annyi volt a lényeg nekem gyermekkoromban, hogy egy csontváz volt a borítón, és hát ez nekem nagyon tetszett, szóval, hogy ez...
2: Nem lehet már leveró.
3: Így van, tehát, hogy ez...
2: Ami így kezdődik.
3: Ezt valahogy annak tudtam, hogy hát ez biztos valami nagyon, nagyon felnőtt dolog, amit nekem valószínűleg nem szabadna hallgatnom, úgyhogy ezt emlékszem, hogy ezt a polcról elcsentem, és akkor, amikor megszólalt például ugye a híres daluk, a Smoke on the Water az nekem, de tényleg ilyen 6 éves korban ez padlóra küldött, úgyhogy hát igen, és akkor sokáig nem gitároztam. Szóval én 13 éves koromban kezdtem hangszert tanulni, ez meg egyébként inkább a nagymamámnak a nyomása volt, hogy iratkozzak be zeneiskolába, mert hogy milyen jó dolog az. Ő egyébként óvónő, és emiatt valamennyire van egy óvónő volt, és hát emiatt van egy fajta zenei affinitása.
2: Mennyivel rálátása, hogy jót tesz a gyerekekkel, igen, hogyha igen, hangszer igen, közelébe kerülne?
3: Igen. És akkor én elkezdtem 13 évesen klasszikus gitárt tanulni a Szentendrei Zeneiskolában. Az nem tartott annyira sokáig, talán 2 évet töltöttem ott, de mai napig meghatározónak gondolom a részben a pedagógiámban is, mert ugye pedagógiával is foglalkozom, és hát a zenéhez, meg a gitározáshoz való hozzáállásban is ez egy fontos dolog volt szerintem.

0: van egy első pillanat, amikor valakinek a hatására mondjuk gitárt veszel a kezedbe?
1: A zeneiskolában?
0: Hát, vagy ha már azt megelőzően, akkor inkább az a pillanat érdekel, hogy mikor volt először a hangszer, úgy igazán test közelben.
1: Hát igazán test közelben van egy régi gyerekkori barátom, aki szintén gitározott, és ő előbb kezdte, mint én, és arra emlékszem, hogy amikor átmegyek hozzá lógni, akkor látom ott a falon a gitárt, és akkor nagyon...
0: Egy elektromos gitár?
1: Nem, az is klasszikus gitár volt.
0: Klasszikus gitár.
1: Igen.

0: Aztán lett neki később elektromos is, az meg még jobban, szóval. De már a klasszikus is, teljesen beindított, úgyhogy igen, az talán ekkor volt először test közelben, igen.
1: És ekkoriban, vagy amikor már ugye a gitár, azt mondhatjuk, hogy megjelent az életedben, akkor kik voltak rád nagy hatással? Nyugodtan lehet ezek rock gitárosok is.
0: Hát ugye előbb említettem ezeket a klasszik rockokat, AC/DC, Deep Purple, ezek mindenképpen egész fiatalon. Aztán utána volt egy nagy Guns N' Roses korszak, ugye ott a Slash a gitáros, az egész imázs, meg a nagy gitárszóló, nagy terpez, bőrnadrág, ez nekem akkor nagyon tetszett. És aztán utána egyébként a jazz felé egy magántanárom, Petrovics Sándor által fordultam, ő mutatta meg az első jazz felvételeket, amiket hallottam. És hát az is olyan volt, hogy olyan zenét, meg olyan hangokat hallottam, amit korábban ugye nem, és én ezt nagyon szerettem volna megérteni, hogy itt mi történik. Egy Joe Pass gitár felvételt mutatott egyébként, egy G blues volt, és hát teljesen, tehát az, hogy valaki annyira azt éreztem, hogy ilyen szabadon, amit csak szeretne kifejezni, amit csak akar fogni, azt ő le tudja játszani, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez a fajta kifejező erő, amit ebben éreztem, nagyjából ilyen 16 lehettem így ekkortájt.
1: Ilyenkor ez hogy történik, hogy amikor ér egy ilyen behatás, akkor elkezdesz egy picit máshogy gondolkozni az addig megismert zenélésről, vagy technikailag kell valamin változtatni, hogy az már inkább úgy valóban átérezt, hogy ez már jazzes?
0: Hát nekem ez úgy működött, hogy ugye az én gitártanulásom során már volt ugye internet, ugye korábbi generációknál szokott ez lenni, hogy hát le kell ülni a lemezeket 16 milliószor meghallgatni, és akkor hát, ha valamit felszed belőle az ember. Nekem már ugye volt internet, ami részben nagyon jó is volt, mert elérhető volt az, hogy akkor bepötyögtem, hogy Joe Pass, G blues, és akkor bár semmit nem értettem belőle, de végül is le tudtam játszani. Mert ugye Gottát olvasni azt én tudtam, főleg a klasszikus tanulmányok miatt, ezzel nekem nem volt gondom. De ugye ez részben hátrány is, mert hogy azért az nagyon jó, hogyha 16 milliószor meghallgat az ember egy lemezt, és a füle az közben fejlődik. Úgyhogy nekem például ez volt az egyik már konzis tapasztalatom, hogy a technikai meg zeneelméleti tudásom az előre haladott, viszont a fülem az talán kevésbé, úgyhogy nekem a fülfejlesztéssel például sokat foglalkoztam, hogy ez a két skill, ez ugyanoda érjen.
1: Ja, ez teljesen egy ilyen elkülöníthető, létező munkamódszer?
0: Igen, volt ilyen óránk Pozsár Máté vezetésével a konziban, hogy másfél órán keresztül zongorázott különböző dolgokat, és ez volt a feladat, hogy akkor ezt az akkordot fel kell ismerni, ezt a hangközt fel kell ismerni, ezt a dallamot le kell tudni írni, úgyhogy igen, azok nagyon hasznos órák voltak, igen.

0: És mennyiben szűkült az addigi rockzenei érdeklődésed, és ekkoriban mennyire tágult ki a jazzzenei?
1: Eléggé. Szóval, hogy amikor először bejött a jazz, akkor már majdnem ilyen sznobériába hajazóan azért eléggé elkapott a dolog.
0: Gitárosok mentén?
1: Főleg gitárosok mentén, igen, igen, igen. Szóval hát ezek a nagy öregek, ugye Joe Pass-t említettem, Wes Montgomery, Hörbeliszt imádtam, Jim Hall, szóval ezek az arcok, és utána valahogy mérséklődött, szóval volt egy ilyen pár év, amikor tényleg ez a csak jazz, és ami nem jazz, ez hülyeség, de most már ez egy egészséges balanszban van, azt hiszem, hogy mindenfajta zenei stílus felé nyitott vagyok, és szeretem egyébként. Meg hát a mai napig hallgatok rock zenét, hallgatok elektronikus zenét, de hát nagyon sok jazz is persze, úgyhogy én úgymond ténylegesen mindenevő vagyok.
0: És ilyen szempontból, amikor zenét hallgatsz, akkor ez a bizonyos fülelésed, ez hogyan működik? El tudod engedni, hogy ne szakmailag hallgass mondjuk akár bármilyen témájú zenét, vagy műfajú zenét?
1: Hát, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritkán van ez, hogy tényleg úgy tudok zenét hallgatni, hogy illetve hát, hogy tudatosan kell ezt, erre fókuszálnom akkor, hogy én ezt a lemezt most nem úgy akarom hallgatni, mint jazzzenész, meg mint szakmabeli, hanem azért érdemes néha az idézőjeles egyszeri hallgatónak a fülével is gondolkodni, hiszen alapvetően nekik csinálunk zenét egyébként. Úgyhogy azért én mindig igyekszem ezt is tartani, hogy ne csak úgy hallgassak zenét, hogy folyamatosan elemzem, bár valahol egyébként ez a dolgom. De igen, ez is egy fontos dolog szerintem.
0: Ekkoriban már, mondjuk, ha még maradunk egy picit itt, említetted a Konzit, igen, akkor már csatlakoztak hozzád olyan zenésztársak, akikkel érezted, hogy velük maradandó zenei kapcsolatod lesz?
1: Így van, igen, igen. Többek között a Symbiosis 5-nak a magja az ekkor alakult ki. Még egyébként nem is voltunk konzisok, a felvételire mentünk el. Ugye ez úgy működik, hogy a tanév ugye szeptemberben indul, és márciusban van előtte a felvételi, és a felvételin én ott ácsorogtam, nem ismertem senkit, és ott állt egy másik srác, ő is ácsorgott, és nem ismert senkit, és akkor megszólított, ő volt a zenekarnak a zongoristája, Kapolcsi Szabó Levente, és akkor én emlékszem, hogy mentem hazafelé, és akkor mondtam a páromnak, hogy hát beszélgettem egy sráccal, és valószínűleg itt most akkor majd itt együtt fogunk zenélni, eléggé az jött le nekem, hogy... És hát tényleg, szóval, hogy ez idestova 10 éve lassan, úgyhogy igen, igen. És hát ugye Majsai Roland is az osztálytársunk volt, úgyhogy az első zenekari gyakorlat órán már amikor ugye ő dobolt, Levente zongorázott, én gitároztam, azért ott én legalábbis úgy gondolom, hogy lehetett érezni, hogy ez egy ilyen jó csillagállás volt.
0: És aztán később jött az életedbe ez a big band zenélés iránti vonzalom?
1: Igen, igen, ez már egyetemista voltam, sőt az is lehet, hogy már talán végeztem is az egyetemen, amikor felkért Tompa Ábel, hogy legyek ennek a big bandnek a része. Úgyhogy igen, ez egy későbbi dolog. Van ugyan a zeneakadémián ilyen, hogy nagy zenekari gyakorlat. Az ott annyira nem fogott meg engem.
0: László Attila vezetésével?
1: Így van, László Attila vezetésével. Azért nem fogott meg talán, mert azért ez a big band, ez egy nagyon külön műfaj, és ez nem egészen olyan, hogyha az ember tud gitározni, meg tanul jazz gitározni, akkor a big bandet is ki tudja pipálni, ezt tényleg külön le kell ülni, és foglalkozni vele, hogy milyen az, hogyha big bandnek része az ember gitárosként.
0: Mi a vonzó abban, hogy gitárosként valaki egy big bandnek a tagja legyen?
1: Szerintem abban nagyon más, hogy ugye a big bandben ténylegesen a ritmus szekciónak a része a gitár nagyon sokszor. Persze van, hogy kap szólót az ember, és akkor meg lehet mutatni, hogy nem tudom, mi a pálya, de ugye tényleg az inkább annak van itt szerepe, hogy ugye kíséri az ember, és ez a fajta együtt figyelés, meg a közös játék a dobbal és a bőgővel, meg akár a zongorával, ez nagyon izgalmas tud lenni. Közben zeneileg nem feltétlenül annyira komplex a dolog, de az, hogy ha tényleg csak, hát most szakmai leszek, de hogyha negyedeket játszik ugye a walking bass, ugye hoz egy swinget, egy dobos, és akkor ugye a gitáros is negyedeket játszik. És az, hogy ezeknek a negyedeknek, ezek hogyan vannak szinkronban, mert ugye van, hogy egy picit előtte van a bőgő, egy picit mögötte van a dob, és ahogy ez az egész közös nevezőre kerül, ez nagyon izgalmas tud lenni szerintem. Úgyhogy például ezt mondanám én a big bandhez, hogy ez izgalmas volt nekem, hogy most nem mint szólista vagyok itt, meg nem mint kvázi egy ilyen front alakja egy zenekarnak, mint mondjuk a Szimbiózisban, ott ugye azért nagyon sokat szólózom, én játszom a témákat, stb. Stb. A Big Bandben ez, hogy kísérni együtt, az, és hogy az legyen izgalmas, hogyha kíséret önmagában is, ha levesszük róla a szólót, hogy annak is izgalmasnak kell lennie, és kreatívnak.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Nyilván, amikor említetted, hogy Slash és egyéb formációknak a híres gitárosai, akkor azért a szólózás iránti szeretet az valahonnan azért érthető, hogy honnan tudsz meríteni, amikor mondjuk megérkezel egy olyan szituációba, hogy szóloznod kell egy jazz koncerten a színpadon, de mennyire volt egyáltalán könnyű neked az improvizációt elsajátítani, vagy legalábbis úgy belehelyezkedni, vagy úgy elengedni magad igazán?
2: Improvizációval nekem talán kimerem mondani, hogy soha nem volt akkora gondom, ez valahogy mindig olyan természetesen jött, hogy lehet ilyet, hogy improvizálni.
1: Ez a technikai, vagy a szakmai, vagy a gitárnak a nagyon magabiztos ismeretéből ered, hogy igazából mivel mindent tudsz a hangszeren, ezért az, hogy te most ott mit improvizálsz, vagy mert ezért azt gondolnám, hogy jó, rendben, azt le fogod tudni játszani, de azért ami elindul fejben, hogy azért az az érdekes, hogy kinek mi indul el egy improvizációra.
2: Biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a nagyon magabiztos ismerete az segít ebben, sőt, ez biztos, hogy benne van. És hát én mindig ilyen voltam, én mindig imádtam gyakorolni, és a mai napig, ha tehetem, akkor órákat gyakorlok lehetőleg minden nap, és azt érzem, hogy nem is az, hogy szeretek gyakorolni, de kell is gyakorolnom, szóval, hogyha nem gyakorlok, akkor inkább gyakorlok. Úgyhogy biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a magabiztos ismerete, meg a zeneelméletnek az ismerete, az segít ebben. Ugye a hallásfejlesztés, amit említettem, az is, hiszen a fejben akkor indulnak el dolgok, hogyha, legalábbis nálam, hogyha hallom a többieket, és szerintem a jazzzenében ez az egyik legszebb dolog, hogy ugye mi például egy szimbiózis fájban ugye öt különböző individuum együtt zenélünk, és létrehozunk valami demokratikusan közöset, de valahogy mindenkinek benne van az egyéni hangja is, és hogyha én ezt hallom, mondjuk hallok a zongorában egy olyan akkordot, amit felismerek, akkor ugye az más irányba tudja lökni az improvizációt, és ez a nagyon izgalmas benne szerintem, és ehhez viszont egy kicsit hallgatóként én azt gondolom, hogy kell hozzáérteni, hogy ezeket a dolgokat fel tudja ismerni az ember, hogy most itt egy olyan akkordot fogott a zongorista, hogy reagált rá a szólista, és most egy olyan ritmust játszott a bőgő, hogy a dob lekövette, és ez mennyire király volt, úgyhogy igen, ezek nagyon fontos dolgok.
1: De 100%-osan abban a pillanatban születik meg ezek szerint egy adott improvizáció, hogy vannak, ahonnan tudsz azért meríteni?
2: Hát én nekem a csodálatos tanárom Gyémánt Bálintnak volt egy ilyen mondata még a konziban, hogy nem a színpadon kell feltalálni a spanyol viaszt, szóval azért jó, hogyha az embernek megvan az a fajta eszköztára, amihez tud nyúlni, hogyha éppen nem jön az ihlet, vagy a szikra, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. De persze, mert hát ugye, ha az ember játszik egy koncertet, azért nagyon sokszor nem az a fajta körülmény van, amit az ember ideálisan elképzel egy ilyen helyzetbe, tehát az ember utazik.
1: Persze.
2: 600 kilométert, meleg
1: nehéz,
2: van.
1: Nehéz, hogy még ott az ihlet nagyon...
2: Igen, igen, és akkor csak benzinkutas hotdogon él egy hete, és
1: az önmagában nem elég inspiráló.
2: Így van, és akkor ugye le kell játszani a koncertet, és akkor még legyen az, hogy inspirált és csodálatos. És igen, szóval, hogy megvan persze az eszköztár, amihez ilyenkor tud nyúlni az ember, de hát egy ideális helyzetben azért igen az a cél, hogy mindig megszülessen ez a fajta csoda, ami egyszerű és megismételhetetlen.
1: Említetted már a pedagógus vonalat nagymamád által a családban. Akár miatta is, vagy esetleg ilyen családi vonulat miatt is lehetett neked ilyen fontos, hogy te is aztán tanítani kezdtél?
2: Lehet, megmondom őszintén, erre még nem gondoltam. Igazából én azt láttam a pályám elejétől kezdve, hogy ugye tanít mindenki. Tehát ugye nekem tanáraim voltak konziban, előbb említettem Gyémánt Bálint, Juhász Gábor, ők mind a ketten csodálatos pedagógusok, és hát az egyetemen is Horányi Sándor, ugye őt már egészen fiatalon, ő ugye a Pomázi Zeneiskolában tanított sokáig, azt hiszem több mint 30 évig ott tanított jazzgitárt, és én meg ugye szentendrei vagyok eredetileg, szóval őt viszonylag régről ismerem. Úgyhogy ezt láttam valahogy, hogy mindenki zenél, mindenkinek megvan a saját zenei világa, de emellett a tanítás is egy fontos dolog. Úgyhogy valahogy én nekem ez az elejétől kezdve úgy mintha evidens lett volna, hogy tanítás és zenélés, és ennek a mesdjéjén a balanszírozás.

0: És mi az, ami meghatározza a te oktatói szemléletedet, hogyha lehet egy ilyen egyediséget meghatározni?
1: Szerintem azt próbálom kiépíteni most már évek óta, hogy ugye a jazz oktatásnak, meg a jazz zenének eleve elég nehéz oktatni ezt a műfajt. Szóval önmagában a műfaj az nem régi. Tehát mondjuk 100 éves, kicsit talán már több. Azt hiszem, hogy 1912 az első lemez, amire azt mondjuk, hogy az már jazz. De hogy maga az intézményes körülmények között az oktatás, az meg aztán főleg nem. Szóval talán 60-as évek vége, amikor lett ugye a Zeneakadémián oktatás, intézményes körülmények között oktatás, bár akkor még nem Zeneakadémiának hívták. Na a lényeg, hogy elég nehéz magát a műfajt is megfogni, és főleg az, hogy alapfokon egy kisgyereknek átadni ezt, vagy egy fiatal növendéknek átadni, úgyhogy én azt próbálom már évek óta megfejteni, hogy hogyan lehet a jazzt úgy oktatni, hogy egy hasonló keretrendszere legyen, meg egy hasonló struktúrált felépítettsége legyen, mint mondjuk egy klasszikus gitárnak, mert ott ugye van gitáriskola 1, 2, 3, 4, azon végig megy a növendék, és akkor tud gitározni.
0: Valami lesz.
1: Valamennyire így van. Úgyhogy valami ilyesmit próbálok én a saját oktatásomban kiépíteni. Tervezek is egyébként majd remélhetőleg a nem annyira távoli jövőben valami oktatóanyagot is készíteni, mert sok jó oktatóanyag van, de ugye ezek többnyire angol nyelvűek. És hát például ez egy akadály nálam az oktatásban, hogy hát 9 éves a tanítvány, és most kezdett el angol tanulni. Nem biztos, hogy ez a Berkeley-ről kijövő csodálatos jazzkönyv, az neki van számva, úgyhogy jó lenne valami kézzelfogható magyar gyerekeknek szóló tankönyv jazzgitározással kapcsolatban, úgyhogy szép feladat ez.
0: Lehet említeni, hogy hol tanítasz?
1: Igen, én a Tóth Aladár Zeneiskolában tanítok, most már idestova 3 éve jazzgitárt.
0: És a nagyjából milyen korosztály, akik kezed alatt fejlődnek?
1: Elég változó. Van egészen kicsi is, tehát ez a 8-9 év, ez nagyjából itt szokott elkezdődni. És
0: már jazzgitár a 8-9 éves?
1: Igen, és erről pont beszélgettem nemrég egy kollégámmal, hogy ez vajon jó-e, vagy hogy ezt meg lehetne csinálni úgy, vagy nem kellene annak ilyen szabályszerűnek lennie, hogy akkor legyen X év klasszikus gitár, ugye nálam is ez volt, hogy klasszikus gitár, és akkor onnan fordultam az elektromos gitár, meg a jazz felé. De hogy nem kellene ez egy ilyen szabály legyen az oktatásban, vagy a gitároktatásban, hogy legyen meg egy klasszikus alap, és akkor utána lehet jazzelni. Hogyha egyébként meg lehet csinálni, szóval azért én figyelek arra, hogy a technika fejlődjön, hogy az új rendek, a pengetőt, szóval hogy én mindenfajta technikai klasszikus alapokon nyugvó tudást is próbálok átadni azzal együtt, hogy ugye hát végül is jazzelni tanulunk a gyerekekkel. De elég változó a korosztály, tehát 8-9 éves kortól van egyetemista, 25-6 éves tanítványom is, úgyhogy igen.
0: És a legtöbben szeretnének valamilyen jazz karriert befutni szerinted, vagy van, aki csak így a saját magát képezné, mondjuk főleg, hogyha mondjuk 20 évesen, hát nem mintha öreg lenne, csak azért úgy gondolkozom ezen, hogy nyilván sok ajánlnak úgy gitártanárhoz, milyen eljárhatna jazzgitártanárhoz, aztán lehet, hogy ott el van otthon vele.
1: Én szerintem inkább talán ez a helyzet, szóval azért alapfokú zeneiskolában szerintem, hogyha a diákoknak a 10% a zenei pályára megy, az már egy magas aránynak mondható, de ez nem is baj szerintem. Szóval nagyon sokat lehet tanulni a zenéből, meg egy hangszernek a gyakorlásából, akkor is, hogyha nem lesz végül zenész az ember, de egyáltalán azt a fajta kitartást és koncentrációt, amit ez igényel, meg a monotonitásnak a tűrését például, tehát az, hogy tényleg minden nap órákra leülni, gyakorolni, az szerintem egy elképesztő skill, és ezek fontos dolgok lehetnek a jövőben és az életében, akár nem zenei pályán.

0: Te hogy látod az oktatásban, mondjuk ha jönnek hozzád fiatalok, akkor a jazz történettel, vagy maradjunk csak a gitárosoknál, akkor érdemes a kezetektől elindulni és úgy mutatni nekik, vagy van, akit rabul lehet ejteni mondjuk egy viszonylag mostani felvétel, és akkor onnan szépen visszaindulni. Tehát van érdeklődésük a régiek iránt, inkább így kérdezem?
1: Én azt gondolom, hogy van, és itt az összekötő elemnek én a blues-t mondanám. Hogy én azt éreztem mindig, amikor ilyen bluesos felvételt mutatok, hogy az valahogy mindig betalál, de tényleg szóval...
0: Mi lehet az oka?
1: Hát valahogy a blues az a föld, vagy nem tudom, az alapja ennek az egésznek. Valahogy ez, mert ugye azt rockzenében is hallják, tehát egyszerűen ismerősen hangzik, nyilván hallják, hogy ez nem az, de valahogy ott van egy olyan kapcsolódási ponttal. A felhívás-felhívás válaszforma, ami mondjuk egy bluesnál jellemző, az is például egy olyan struktúra, amit könnyű érteni, hogy szóval valahogy ott mindig úgy felcsillan valami, úgy érzem.
0: Mondjuk kiket mutatsz a bluesból, amilyen felhívó?
1: Hát én szerintem, ugye említettem ezt a Joe Pass blues-t, azért az nálam klasszikus. Is nem véletlenül talált be, de West Montgomery-t szoktam mutatni, azt általában szeretik, mert hogy ugye nagy gitár, hüvelykújja, penget érdekesen néz ki, szóval meg hát nem csodálatosan is zenél, úgyhogy általában...
0: És akkor onnan már szívesen hajóznak el akár, onnan már jöhetnek az első kis jazzes behatások?
1: Igen, és amit én még szoktam mutatni, amit ebben a tanévben nagyon élveztek, a Herbie Hancocknak a Headhunters lemeze. Az ugye már kicsit ilyen funkis, fusionos vonal, de azt imádták, szóval van ugye ez az intro, a Watermelon Man-nek, ez az ilyen afrikai sípok, meg mindenféle húhogás, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy tök jó volt.
0: Még a hangszerről nem keresztelek, hogy neked egyébként van-e valami olyan mániád, vagy fontos-e, hogy neked adott típusú gitárod legyen, vagy van-e ebben bármi olyan elvárásod, amin szívesebben játszol, vagy ami speciálisan szólal meg a kezeid között?
1: Én alapvetően szeretem a jazz gitárokat. Szerintem igen, nincs is tömör testű gitáromnak. Ugye a jazz gitárnak ez az ismertetője, hogy ez egy elektromos gitár, de üreges vagy félig üreges teste van, mint mondjuk egy klasszikus vagy akusztikus gitárnak. Úgyhogy én szeretem a jazz gitárnak a hangját nagyon, meg szerintem egy nagyon karakteres és jól kezelhető sokoldalú hang egyébként, úgyhogy főleg jazz gitár, ami nekem a fő profilom, de egyébként pont a Tompa Ábel elcsináltunk egy stúdió munkát az elmúlt hónapban, ahol nagyon sokat kellett akusztikus gitáron játszanom, és egyébként az is nagyon tetszett, úgyhogy ja.
0: De abban is ilyenkor segítség az, hogy van klasszikus gitártudásod, vagy egyébként ez nem annyira függ össze?
1: Szerintem itt most ez annyira nem volt fontos, hogy nekem van klasszikus tudásom, tanítottam is évekig egyébként klasszikus gitárt. Hát ugye ezek a stúdiók alkalmával ugye azért elég konkrétan meg van írva, hogy az embertől mit szeretnének, hogy mit csináljon, úgyhogy...
0: A monotonitás tűrés itt is előjön.
1: Igen, igen. Tehát tényleg a stúdiózás az úgy néz ki, mintha az embernek lenne egy kvázi polgári munkája, hogy 10 órakor bemegy a stúdióba, és este 6-kor hazamegy, és van egy ebédszünet mondjuk, és ez a... Úgyhogy igen, ez... monotonitás tűrés, így van.
0: Hogyha most egy picit előre lehet tekinteni akár heteket, hónapokat, akkor mennyi minden vár rád, ha csak ezzel a két formációval gondolkozunk?
1: A szimbiózissal a nyár az viszonylag szép lesz szerintem. Múlt hétvégén játszottunk Pilis Boros Jenőn a B52 Jazz Fesztiválon. Ha valaki ott volt, akkor innen is köszönöm. A következő koncertünk az július 10-én lesz Balatonbogláron, ez a Jazz és Bor fesztiválja nevet viseli, de fogunk játszani a Művészetek Völgyében, lesz majd Budapest Jazz Club, Opus Jazz Club, illetve szervezés alatt van most egy horvátországi és egy szerbiai mini turné is. Egyébként érdemes bekövetni a zenekart Facebookon és Instagramon, és ott minden koncertünkről, meg minden aktualitásról időben tájékoztatjuk a kedves követőinket. Úgyhogy ott ilyesmi dolgok vannak. Az orkesztra projekttel én egy koncertet emelnék ki, talán itt decemberben lesz majd egy Mipa Bartók nagyterem. Ez ugye a Macskafogó projekt, úgyhogy ez a macskafogó élőzenés filmvetítés, ez biztos, hogy nagyon király lesz.
0: Meg Ábel mesélt pont arról, hogy lesz majd az első lemez, és annak így is van. Valahogy decemberben talán a Dohnányi Ernő zenei központban, szóval valami azért ott is így elég van. Szépen alakulnak
1: a dolgok. Igen, ez is egy nagyon érdekes folyamat, hogy ez a zenekar, ez a Budapest Orchestra projekt, ez alapvetően kicsit ilyen a klasszik big band repertoárral kezdte a működését, és most talán az elmúlt egy-másfél évben kezdett el afelé fordulni, hogy akkor saját szerzemi. Tehát például ez a szerzői lemez, amit említettél, ez egy olyan lemez, ahol a különböző tagoknak a számai vannak big bandre Ábel által meghangszerelve, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és lesz ennek így van a rádióban bemutató koncertje.
0: És még egy dolgot hadd kérdezzek meg, említetted Szentendrét. Szentendrén most hogy néz ki a jazz élet? Vannak egyébként szép számmal koncertek, nem tudom ezekre mennyire szoktál eljutni, vagy visszamész-e, vagy még ott vagy-e, vagy nem ott vagy. Csak kíváncsi vagyok, mert olyan érdekes, hogy egyébként rengeteg helyen azért vannak kiválóbbnál kiválóbb jazz koncertek Magyarországon, és most pont nem Budapestre fókuszálunk, hanem egy picit a vonzás körzetére, mégiscsak egy Szentendrével, akkor kénytelen vagyok ezt megkérdezni.
1: Szerintem Szentendre az egy elég jó gyűjtőhely a jazzzenészeknek. Egyébként nagyon sok szakmabeli jön így erről a környékről. Tehát ugye a Pomázi Telekivattai iskolában nagyon régóta van jazz tanszak, meg hát ugye Szentendre is művészváros, úgyhogy nagyon sok kollégám erről a térségről való. Nevetgéltünk is ezen a konzimban, hogy igazából ezek vagy szentendreiek, vagy egyébként erdélyiek. Nagyon sok erdélyi van, aki Budapestre jön a jazz miatt. Úgyhogy vannak ott koncertek. Hát ugye nyáron ott szerintem mindennapos majdnem az, hogy van valami. Jó, mindennapos nem, de mondjuk minden héten azért van hétvégente valami fesztivál, vagy valami, és akkor lehet menni bazsaválni. Így van.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és köszönöm, hogy meséltél egy picit a eddigi pályádról.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Perc Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen kapitulált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a gép honvédségi területen zuhant le, a földön nem sérült meg senki, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István kiemelte, minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és a kiválasztásban sem. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Gyermekek haltak meg a Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban. A pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai eltaláltak egy helyi magángyermekintézményt. 3 tizenéves vesztette életét, 7 megsérültek. Az ukránok elsősorban az Ozon orosz webáruház telephelyeit támadták. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3 meghaltak, többen megsebesültek. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. Az ország függetlenségének napján bejelentett támogatásból a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket, valamint radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an haltak meg a 6,2-es erősségű földmozgásban. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és az akkor megrongálódott épületek 40%-át még nem sikerült helyreállítani. Az ország nagy részén kisüt a nap, csak északon vannak felhősebb területek. Ott és a Kisalföldön kialakulhat kisebb eső vagy zápor. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. Nagy tavaink közül a Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos. Perc Gábor Olivért hallották.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Lázók Richárd, a Szabcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Real Sound című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Vannak bizonyos játékszabályok, amik hasonlóak. Azt nem mondom, hogy ugyanolyanok, de amik hasonlóak, mint egy klasszikus énekesnél, egy operaénekesnél. Viszont óriási szabadságunk van, amiről úgy alapvetően a jazz is szól. Végül is mi is viselkedhetünk, vagy játszhatunk a hangunkkal úgy, és viselkedhetünk hangszeresként bármikor. És szerintem az egy igen nagy előny vagy erény, amikor valaki tudja is ezt alkalmazni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Borzasztóan érdekel az, hogy a jazznek az útjai, azok mondjuk a 20-as, 30-as évektől kezdve, ahonnan mi folyamatosan még máig is hallgatunk zenét, aztán az 50-es évek, a 70-es évek, ezek a nagyon feltűnő, fantasztikus művészek, mint akár a Coltrane vagy a Miles, mind-mind tolják előre ezt a vonatot. És most azt gondolom, hogy most beértünk eddig egy folyón úszkáltunk, ami szépen ment, vitt előre, de most beértünk egy tengerbe, erről meg vagyok győződve, és ezt, hogyha valaki belenéz a BMC Records kiadványaiba, akkor ezt egyfajta üzenetben el is küldi neki a BMC Records.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: It came from nowhere, the night that we met. It was like a melodious plea. Sweet moon song. That was

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Lezuhant az egyik magyar Gripen szolnok mellett, a pilóta katapultált. Új iránt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezletem. Az ország nagy részén süt a nap, csak északon lehet kisebb eső. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a Gripen honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopterdandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt a miniszterelnök a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. Magyar Péter azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit, az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Megfeleltek a tanszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szakemberek műanyagiskolai eszközöket, gyurmákat, zsírkrétákat vizsgáltak. A hatóság felhívta a szülők figyelmét a tudatos tanszervásárlásra. Fontos, hogy ne csak az ár és a megjelenés, hanem a minőség és a tartóság alapján vegyék az iskolai eszközöket. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock, trap és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. A többi között hallható lesz a Basti, valamint Svéli, a hazai előadók közül pedig például Azariát és a Pogány Indulót hallhatja a közönség. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki. A héten a Balatonnál, Drávamenti településeken és Borsod-Abaüzenpén megyében írtják a szúnyogokat. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsit is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van ereje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ez mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kagylóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's

0: Budapesti Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz, akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a főváros Modern Jazz klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortár jazz hangzásvilága dominál majd. A koncerten a Szabó Gábor díjas dobos, zeneszerző Bágyi Balázs mellett Olá Dezső zongora művész, Olá Péter nagybőgős és Sosó Lakatos Sándor szaxofonos is színpadra lép majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen trió, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Gerincsérüléssel a Honvéd kórházban ápolják a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótáját. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét, az akkumulátorgyár megsértette a környezethasználati engedélyét. Folytatódik a napos gomoly felhős idő, holnap záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. Vezetőjét holnap műtik gerincsérüléssel a budapesti Honvéd kórházban. Sándor Zsolt vezérezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta és a személyzet elkerülte, hogy a gép lakott területre zuhanjon, és az utolsó pillanatig próbálta irányítani az elektronikával már nem rendelkező járművet. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Tárkányi Zsolt emlékeztetett, a hatóságok utasítást kaptak arra, hogy minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalásai. A kanadai miniszterelnök szerint Washington az utolsó pillanatban méltánytalan és gazdaságilag észszerűtlen változtatásokat követelt. Idehaza kigyulladt mintegy 1200 szalmabála jászkísér külterületén. A lángok 5000 négyzetméteren az aljnövényzetre is átterjedtek. A tűzoltóknak erőgépek segítségével sikerült megfékezniük a tűz továbbterjedését, de az oltási munkálatok várhatóan még sokáig elhúzódnak. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A munkát a tervezetnél egy héttel korábban kezdték el, hogy az iskola kezdés után már kisebb legyen a fennakadás. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Végül a várható időjárásról: folytatódik a napos, gomoly felhős idő, holnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és nyugaton szórványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Késő este 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű, a Nyugat-Dunántúlon lesz hűvösebb. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható. Majd ezt követően a Barabás Lőrinc Quartet koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. A YouTube már a világ egyik legnagyobb színpada lett. Percenként több mint 400 óra videó kerül fel. Az annyi, mintha minden egyes percben 16 napnyi új tartalom születne. És ebben a végtelen videó tengerben ott vannak a zenészek, hangmérnökök, producerek, akik nem csak alkotnak, hanem tanítanak, inspirálnak és közösséget építenek. A mai adásban három olyan vendégem van, akik pontosan ezt csinálják. Itt van velünk Kóródi Tamás, aki többek között a Taníts egy Fikcsit sorozatról is ismerhettek, Lugosi Dániel, akivel a keverőpulton túl a gitár mögött is, és az Audio Specialista csatornán is láthattok, és Nonius Gábor, aki a Nonius Vágja podcastben szakmai mélységekben merül, miközben megmutatja, hogy a hangmérnök is lehet főszereplő. Sziasztok, nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a műsorban, és megmondom őszintén, hogy nem tudom, hanyadik podcastot csináljuk itt a zenész kollégákkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó fontos emberekkel. Általában képbe szoktam lenni, és nagyon határozott kérdéseim vannak. Most egy picit azt érzem, hogy fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélgetni. Bizonyos akkor jó. Tehát bizonyos értelemben, mert hogy persze odáig, tehát már amikor olvasgattam rólatok, meg belenéztem egy-egy anyagotokba, és már csomó olyan szó volt, amit ki kellett keresnem, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy egy picit én le vagyok maradva ebben a történetben, de bízom abban, hogy nem csak én, hanem a hallgatók többsége is, vagy kisebbsége, mindegy. De hogy lesz még olyan, akinek tudtok majd olyan dolgokat mondani, ami újdonság számba megy. Az első nagyon egyszerű, triviális kérdésem az, hogy miért fogtatok bele abba, amit csináltok, és hogy gondoltatok-e arra, amikor elkezdtétek, hogy ez ilyen népszerű lesz bizonyos körökben?
4: Hát, elkezdem akkor Kezdek. Én. Üdvözlök mindenkit, én vagyok a Lugosi Dániel, illetve ez a hangom, ami hozzám tartozik.
3: Köszönjük szépen.
4: Az Audio Specialista volt az első olyan, hogy mondjam, szerettem volna olyan tartalmat csinálni az Audio Partnerrel, ahol most már dolgozom is, amelyben eszközöket mutatunk be, gyakorlati technikákat mutatunk be, illetve ilyen ismeretterjesztő anyagokat szerettünk volna csinálni, azzal kapcsolatosban, hogy mondjuk egyáltalán egy cég, aki ilyen eszközöket gyárt, ami hangtechnikához való, miért, milyen felhasználásban minden mikrofon jó-e minden alkalmazásra, mindenből lehet-e jót csinálni, van-e olyan, hogy rosszból lesz jó, jóból lesz rossz, kik használják, jöttek zenekarok, akikkel tudtunk kooperálni, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy milyen cuccaink vannak, mire használjuk ezt, én gitározok is, meg énekelek is, én hogy veszek fel egy gitárt például, szerintem mi a jó, de ez szerintem egy olyan típusú, és ezt szerintem a srácok nevében is mondhatom, hogy mind a hárman olyan típusú csatornát csinálunk, ahol nem megmondani akarunk dolgokat, hanem lehetőséget adni arra, hogy az embernek milyen opciói vannak egy bizonyos dolog megvalósítására, ilyen ez gitár, gitárefekt, zeneipari dolgok, történetek, amiből lehet okulni, tehát szerintem ezt mondom mind a hármunknak a szemszögéből elmondhatjuk, hogy nem meg akarunk mondani valamit, hogy az frankon úgy van, hanem ismeret terjeszteni egy adott témában, amiből lehet tanulni, és szerintem ezen van a hangsúly, hogy mivel a YouTube-on 400 napnyi, vagy nem tudom már, hogy volt a 400 órányi anyag van egy perc alatt feltöltve, azért ennek a nagy része ugye olyan, hogy ilyen, most úgy mondom, hogy sallangosan civil, hogy lehet rajta röhögni, meg híha, de lehet, hogy érdekes is, de nem ismeretterjesztő, és szerintem itt a tanulási lényege ennek a dolognak, és ráadásul pont olyan dolgokat csinálunk, hogy lehet, hogy külföldön van erre külön csatorna már akármilyen régóta, de Magyarországon szerintem pont mind a hárman olyat csinálunk, amire nem volt még példa, és ezért ez egy tök nagy felelősség, és tök komolyan veszi mindenki a saját csatornájának a mondani valóját, vagy a tanítani valóját.
5: Én is köszöntök mindenkit, én Kóródi Tomi vagyok. Sok mindenben egyetértek, és nem is mernék vitatkozni a Danival, mert megkeserülném, de alapvetően az én csatornám, meg az én hozzáállásom az bizonyos szempontból szöges ellentetje annak, amit itt a Dani előbb elmondott nekem. Nekem az emberi rész volt mindig a legfontosabb, pont azért kezdtem el csinálni ezeket a videókat, amiket csináltam, mert úgy éreztem, hogy a magyar zenészek, az én csatornám különösképpen a gitárosok, méltatlanul alulértékelt helyzetben vannak, és olyan hangszereseink vannak, akik kb. Világszámba kéne, hogy menjenek, és csodájára kellene, hogy járjanak az emberek, de még az itthon zenehallgatók sem ismerhetik őket annál jobban, mint hogy a koncerteken, vagy egy új, rövid újságinterjúban, ha még van ilyen, meg olvas egyáltalán valaki ilyesmit, találkoznak velük. És én azért gondoltam, hogy részletesebb információkra is, nem tudom, hogy számot tarthatnak az emberek. És hát egy része az persze a tanítás, a bizonyos fokú olyan instrukciók adása, amit máshol nem lehet megkapni, de ez nekem egy apropó volt arra, hogy beszélgetést kezdeményezzek valakivel. Az, hogy a Taníts egy fikcsit volt a műsor címe, abból a 45 perc egy órás műsorból 12 perc volt a fikcsi, előtte pedig beszélgettünk, úgy, ahogy egyébként szoktunk egymással. Nyilván ott én egy, nem tudom, a te szerepedben voltam, de egyébként meg nagyon jól ismertem a legtöbb sztárvendégemet, aki eljött, és barátok is vagyunk, és tudtuk egy olyan nexusban beszélgetni, mint mondjuk nem veled, akivel először találkozunk, hanem egy kvázi baráti beszélgetés volt, végén egy kvázi kis gitáróra, és nekem ez volt a motivációm, hogy jussanak már el ezek az emberek, azokhoz az emberekhez, akik kíváncsiak rá, de nincsen lehetőségük elérni őket.
6: Engem nézel, ugye?
3: Hát, most téged.
6: Rendben, Nónius Gábor vagyok, én is üdvözlök mindenkit. Az én csatornám azért lett nagy részt olyan, amilyen, mert pont nem szerettem volna olyat, mint az ő műsoruk, mert olyan már van. És arra éreztem igényt, hogy legyen egy csatorna, ami a nagyon jól játszó hangszeres zenészeknek megmutatja az összes többi diplomáciai részt ennek az egész rendszernek, azt a működését, ami szintén kell ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek. Hogyha fölmegy a színpadra, ha lejön a színpadról, hogy kell kommunikálni, hogy osszák be a zenekari pénzt, hogy viselkedjenek egymással, ha tárgyal valakivel, akkor mit várhat, stb. Tehát az utóbbi 20 évem nagy részt azzal telt, hogy zenekaroknak az ilyen jellegű tevékenységét néztem, akár a siker oldalát, akár a nagyon durva bukásokat, hogy egy-egy nagyon jól induló projektből hogy lett valami olyan, amire nem emlékszik ma már sajnos senki. És nagyjából ez volt az indítatásom ezzel.
5: Itt egy pillanatra meg is ragadnám a szót, és ígérem, hogy nem teszek többször ilyet, de ilyen, csak ilyen ezért szempontból vagy egy picit kakukktojás vagyok, mert én nem szakemberként vágtam bele.
3: Többen vagyunk ezzel így.
5: csak hogy én egy gitáros ember vagyok, aki nem nagyon ért máshoz, ahhoz is maga módján, és az egész YouTube-ozás, meg videózás, az nekem egy, nem tudom, teljesen létidegen, meg életidegen dolog volt. Ti, amiről ti beszéltek a műsoraitokban, te az a 20 éve foglalkozol, te nem tudom, szintén kb. 20 éve foglalkozol, és egy olyan szaktudást, tehát az én műsoraimban a gitározás az mindig másodlagos volt, idézőjelbe téve, és ezért én tehát nem szakemberként veszek részt ebben a folyamatban.
4: Akkor egy pillanatra én is, hogy amit mondtál, hogy szöges ellentéte, hogy amúgy én az ismeretterjesztőt nem úgy értettem, hogy csak tech meg tudomány, hiszen általad ismerjük meg a gitárosokat, a sztoriukat, hogy
5: ja.
4: Én így értettem azt, hogy van olyan tartalom, ami nem egy ilyen hanem az emberi oldala, a kialakulása, a működése, ahogy a Gábor is mondta, egyébként szerintem a hármunkból kéne csinálni egy ilyen globál világ fölé ilyen zeneipari dolgot, de hogy, ja, szóval igazából egyikünk satonájára se hasonlít a másikére, de mégis egyébként szerintem valahol kiegészítük egymást, és bocsánat, Gábor, visszaadom a szót.
6: Én most nem is tudom, mit szerettem volna még mondani ehhez. Tudom, hogy mindig olyan szerény. És most is ezen mosolygok, hogy Dani mond valamit, és ő azonnal a szöges ellentétével próbál jönni, hogy tud generálni azonnal olyan nem várható válaszokat, hogy az ember így meglepődik, hogy most merre megyünk tovább.
5: Ez nem a szerénységemből fogad.
3: Ha visszamegyünk teljesen a kezdetekig, tehát hogy néztetek hasonló podcastokat a világ különböző pontjáról, és akkor azt mondtátok, hogy ti is szeretnétek valami ilyesmit létrehozni, vagy mi volt az, ami, tehát hogy látom, hogy ez embertelen meló, és hogy mennyi idő az, amikor legyártasz egy ilyen dolgot, és az hogy indul el az éterben? Tehát, hogy egyszer csak miért nézi meg valaki? Miért nézi aztán már meg 10 ember, és aztán 100? Tehát, hogy mi volt az első, amit legyártottatok, és arra gondoltatok, hogy ez most egyszer csak majd elkezdik nézni az emberek?
4: Nekem egy kísérleti videó volt igazából az első. Én amikor a Velhello-t kevertem, velem több interjút csinált, több fórum, vagy több riportot, és az egyik az audio partner volt, és akkor az Anett, aki ott a felelőse ennek a social médiás résznek is mondta, hogy fiam, hogy jó beszélőkéd vagy, meg bár nem vagy annyira szép, mint a Korodi Tomi, de így a videóra föl lehet vinni az arcodat, ezért mi lenne, hogyha csinálnánk ilyen videókat, és nekem van egy Sennheiser mikrofon, az MD441, ami ilyen univerzálisan mindenre jó, és én nagyon szeretem, és nem találtam a neten olyan videót, hogy mondjuk mindenre azt rakják. Ennek a mikrofonnak megvan a maga sztoria, ez most lényegtelen, de összekoldultam úgymond a haverjaimtól, stúdiósoktól, hangmérnököktől ebből sok darabot, hogy egyszerre fel tudjak venni egy dobszerkót, egy egész zenekart, lekevertem és felraktam a netre. És ez, emiatt, hogy én ezt kitaláltam, mondták, hogy jó, akkor forgassunk erre egy videót, és akkor nem mit gondolnál arról, hogyha mondjuk külön csinálnánk egy videót erről, meg arról, és igazából ez egy ilyen hobbi volt, én nem is gondoltam, hogy ebből csatorna lesz, ez senki nem gondolt. Ez még külön egy olyan videó volt, hogy ismerd meg ezt a mikrofont, hogy miért jó, ebben semmi reklám, semmi, ez az én, meg az Anett fejéből kipattant ilyen experience kísérleti videó volt, és akkor jöttek, hogy és akkor mi lenne, ha mit tudom én, mi jött egy komment, és akkor jó, próbáljuk meg azt is, akkor sziasztok, Hugosi Dani vagyok, és akkor hi-ha, hey, én ilyen vicces fiú vagyok aránylag, és akkor nézzük meg ezt a mikrofont, meg azt,

0: globális ilyen őrület igazából, és akkor minden neki futottam. Menjünk el ide, nézzük meg azt, teszteljük le ezt, ki mit használ, hogy használ, Azaria produkció, Puskás, persze, gyertek, és akkor az egészből azért lett ugye nyilván egyre nagyobb kereslet erre, meg egyre többen azért kezdték el nézni, mert hogy vicces is volt valahol, tehát annak, aki nem tudja befogadni azt, hogy hangmérnök, kábel, fázisfordítás, kompresszor, most mondhatnék nagyon sok olyan szót, ami ajajaj, viszont egy csomóan beírták. Én
1: bologatok, persze, igen.
0: Viszont egy csomóan beírták azt alá, hogy nem értem igazából, hogy miről beszélsz, de nagyon jó hallgatni, hogy így nagyon tetszik, ahogy mondod, és nagyon... És egy csomó olyan ember, aki egyébként nem vágja ezt, mert bonyolult neki, azt mondta, hogy mivel van egy ilyen, most úgy mondom, egy ilyen utcai szavajárásom, hogy a hétköznapi ember is megérti azokat a bonyolult dolgokat, mert el tudom valahogy magyarázni.
1: Még itt, én is?
0: Itt abszolút.
1: Kizártnak. Szerintem, tehát azért csak mondjad, igen.
0: Ilyen nagyon hangmérnök kezed van. Én látom. Hangmérnök, fülhangmérnök kész, ugyanis van mind a kettőből kettő, mert föl vagy véve. És akkor ezen indult el az egész, hogy akkor ezt csináljuk gyerekeknek, olyanoknak, akik nem értenek hozzá, de látnak egy olyan szakmát, amit régen mondjuk a National Geographicon vagy a Spektrumon lehetett nézni, hogy összeraknak egy hajót. Hát mi közön van a hajóhoz, de amúgy rohadt érdekes, hogy ekkora lapát meg ott van, ami meg biztos van a kapitánynak pipa a szájába, és így tök érdekes, és megpróbálom ezt a vonalat képviselni, hogy lehet, hogy szakmai, meg technológiai, meg akármi, de hogy tök befogadható legyen, kedvet csináljak azoknak, akik esetleg elgondolkoznak, hogy de jó lenne, ha milyen öklek lenni, és nem aludni heteken keresztül, meg kamiont pakolni, de hogy, és mégis.
1: Erről most az jutott eszembe, hogy én időnként még szoktam szinkronizálni, és volt egy ilyen trend a COVID alatt, hogy akkor otthonról küldjük. Biztos, hogy nem, most az életben többet egy hangot nem adok hozzá egy filmet. Akkor sem, én be sem tudnám kapcsolni. Értem, és akkor te elmagyarázod nekem, oké, nem vagyok ugye meg, tehát odáig eljutok, de ha ott történne valami, és ott már valamit nekem kellene ott, nem tudom, ott azt történne, hogy összetörném a laptopot, és mondtam, köszönöm szépen, itt feladtam.
0: Ez vagy 107. De mindenre van megoldás.
1: Jó, mondom. Oké. Csak hogy én nem azt akartam ebből kiemelni, hogy én mennyire elmeháborodott vagyok, hanem az, hogy én nagy csodálattal nézem azokat, akik leülnek egy ilyen, nekem már ez a pult is, ami itt van, ahol négy gomb van, már az is meghaladja a képességemet, de hogy egy ilyen nagy pult elé emberek leülnek, és minden gombról tudják, hogy az mi, és... Ez csodálatos.
0: Ez ugyanolyan, mint receptkönyvet olvast.
1: Ne, hidd el, hogy nem, hidd el, nem.
0: Mi az, hogy
1: kákám, jó. De jó, mondom, tehát ez a jó, hogy nem vagyunk egyformák, mert kézzel mindig csak valaki az egész világ főzne, vagy az egész világ kevergetne valami nagy leveszt.
0: Jó, most én is nekiállt még zöld borsó levest csinálni, azt vagyok én belőle a pisztácia fagy, akkor fölrakom a kezemet.
2: És akkor azon veszekednénk, hogy melyik verzióval valódik.
0: Igen. Zöldnek zöld, mind a kettő zöld.
1: Jó, most akkor nagyjából képbe kerültünk azoknak a hallgatóknak, mondom, akik egyikőtöket sem követtek eddig, de mostantól igen. Egy picit kibontanád nekem, Gábor, hogy téged miért érdemes nézni és hallgatni? Ha most egy ilyen védőbeszédet kellene mondani a te műsorod kapcsán, hogy azért az enyémet nézzétek, mert...
2: Mindannyiunkét nézzék, én azt kérem, az enyém máshogy néz be a motorház tető alá. Nálam a folyamatot kezdjük nézni egyre inkább meg az emberi oldalát ennek az egésznek. Ami ahhoz szükséges, amit ők mondanak. Tominál a gitározásról van szó, Daninál arról, hogy melyik kábelt hova kell dugni, meg miért meg az a mikrofon, miért jó, meg hogyha valaki hangtechnikus lesz, akkor mire figyeljen oda, hogy mik az általános felhasználói szokások, hogyha oda jön egy énekes, akkor hogy fog viselkedni, hogy tartja a mikrofont. Ezt a vonalat viszem én a másik irányba tovább. Hogy fog az a zenész viselkedni, hogyha bemegy az öltözőbe, ha megérkezik a helyszínre és köszön, ha ki kell tölteni egy darab papírt, meg hogy maga köré hogy tudja fölépíteni ezt az egész működő rendszert ahhoz, hogy az első koncertje ne legyen az utolsó. És nagyrészt olyan vendégeket igyekszem meghívni, akik ezt tényleg látták, vagy akik valamilyen szinten irányítják is ezt a rendszert az országban. Például egy nagyobb helyszínnek a tulajdonosát, az Artisiusnak az elnökét, stb. És akkor ezekből tudunk összedobálni a használható infót, amit szakmáról igyekszünk lefordítani magyarra.
1: És mik a tapasztalataitok egyébként, hogy ezt nézik azok, akiknek szüksége lenne rá, hogy ezt megnézzék?
2: Én úgy látom, hogy igen.
1: És vannak ilyenkor visszajelzések is egyébként, hogy...
2: Vannak szkeptikusok, akik nem hisznek az egészben. Nem érti, hogy ez mitől úgy áll össze, mert másik szinten mozog ebben a dologban, ahol neki még ezekkel nem kellett szembesülnie. Uh-huh. Akkor általában ezt szóvá is teszi. Megkérdezi, hogy ez miért igaz. Pont Dani volt az, akivel adásban beszélgettünk arról, hogy te

0: ezeket a dolgokat te kitalálod, vagy ez a nagy része ez valós ezeknek? És
1: mondasz egy példát? Akár név nélkül is.
0: Megérkezik egy helyszínre egy zenekar, beáll a busszal a színpad elé, az egyik tag eltűnik enni, kettő rágyújt, a többiekkel nem tudom, hogy mi van, és így nem történik semmi. És ha erről beszélgetünk, akkor erre hozok egy alternatívát, hogyha megérkeztek, egy ember keresse meg a helyi szervezőt, a többiek addig ne menjenek sehova, ha bementek az öltözőbe vagy a színpad mögé, akkor a barátnőket ne oda tegyétek,
1: köszönöm,
0: mert nem tudják,
1: jaj,
0: hogy
1: de
0: kell
1: jó,
0: mozogni.
1: Igen.
0: Utána már akkor készüljetek, mert az a negyed óra, amit a színpadon kaptok, az nem arra van, hogy ott álljatok neki összeszerelni a teljes felszerelést, hanem oda már csak föl kellene tenni úgy, ahogy van.
1: De milyen érdekes, most én tényleg tátott szájjal nézem, amit mondasz, mert ez nekem annyira evidencia, de nem lehet, hogy most az jutott eszembe, hogy vannak zenekarok, akik a liften jönnek a szakmába, ugye ezt arra szoktuk mondani, hogy nincs végigjárva az az út, hogy eljusson a arénáig, most csak mondtam egy nagyobb helyszínt, bármit mondhatnék, és nem ért a végig, ahol ezeket értelemszerűen megtanulta volna a pici kluboktól a egyre nagyobbakig, és akkor egyszer csak, amikor már ott van, akkor tudja, hogy ezek ilyen evidenciák. Tehát, hogy lehet, hogy sokan jönnek így a hoppá, és mert itt is vagyunk a lifter, és...
0: Meg sok mindent a saját hibájukon tanulnak, meg menet közben, amit nem lenne muszáj egyébként. És amikor ilyen bébizenekarokat kezdtünk el fejleszteni, vagy kinevelni, hú, de csúnya kifejezés ez, akkor szembesültem vele én is, hogy nem elvárás velük szemben, honnan kellene nekik tudni, hogyha soha életükben nem láttak ilyet. És akár az, hogy a pandémia alatt a tehetségkutatóknak egy része működött, ilyen országos hálózat, stb., ahova elmentünk, akkor kibuktak ezek a dolgok, hogy azok a zenekarok, akik előtte nem is léteztek, egyszerűen belecsúsznak ezekbe a hibákba, és akkor ott nekem, mint producernek volt a felelősségem, hogy ezekről előtte én nem beszéltem velük. De én is ott szembesültem vele, és akkor utána, amikor ez megvolt, akkor kezdtem egy TikTok csatornát csinálni eredetileg ezekkel, ahol ilyen két mondatokban próbáltam rámutatni ilyenekre, amiben több irányból bele lehet kötni, mert ez mindegyik legalább 20 percben kifejthető téma, és akkor utána a podcastben a megfelelő vendégekkel ezeket fejtjük most meg.
1: Én ma tanultam egy új kifejezést, hogy a shortok, én nem tudtam, hogy ilyenek is vannak, de most már ezt csak egy rövid nadrág, hogy ezekbe mondtad el ilyen röviden ezeket a történeteket, és akkor a jöhetett a podcastba kifejt.
0: Igen,
1: egy kicsit
0: mondtam
1: kifejtés.
0: Egy ilyen mondatot, hogy amíg te kimész a fellépés után azonnal dohányozni, addig az összes pedálodat a színpadról lelopták. És ennyi volt a videó.
1: És azt megjegyezte, nem? Ez eléggé nyomós indok volt arra, hogy odafigyeljen arra, amit mondasz.
0: Remélhetőleg.
1: Igen, értem. És néha nem érzed azt, hogy nehéz dolgod van? Most finoman fogalmaztam. Tehát, hogy hiába, tehát farahány borsó, ha melyet a borsólevest emlegettük az előbb, tehát, hogy farahány borsó bizonyos művé, ilyenkor van az, hogy azokkal nem lehet mit kezdeni, és hiába indulnak jól, ezek a zenekarok egyszerűen kikopnak a mondjuk a fesztiválokról, és nem hívják őket pont ilyen banális hibák miatt?
0: Az elején szerintem a pályájuk elején nagyon sokat számít ez, hogy vannak azok a rendezvények, ahol a szakmának a nagy része összejön, mondjuk hétfőnként, nem tudom, hogy ezek vannak-e még, ezek a bulik nincsenek, ahol így zajlik az élménybeszámoló. Jókedélyűen, hogy kikivel találkozott, mi történt, és ez egész olyan, mintha az ország egyik végén lévő technikus össze lenne drótozva a másik végén lévővel, mintha ugyanaz az egy ember lenne mindenhol. Ha én beszólok valakinek Záhonyban, akkor Sopronban nem biztos, hogy olyan szépen fogadnak egy hét múlva. Mert fölkészültek arra, hogy nem biztos, hogy én vagyok a legkellemesebb társaság. Mennyire alátámasztható ez, amit mondok egyébként?
2: Abszolút. Tehát ez a kicsi, ez a szakma, meg az, hogy, tehát, hogy ha valaki hülyeséget csinál valahol nagyképű, nem úgy viselkedik, nem tudja ezt a, nem is az, hogy kódexet, mert azért bármennyire is mondjuk hívjuk most ezt rock'n'rollnak, hogy kimész élőbe játszol, zenekar, stáb, nem tudom, szervező, és valaki lehet, hogy mindig hülye, de azt mindig meg fogja hegyezni. És hogyha te nem úgy hibázol, hanem emberileg hibázol, hogy nagy a pofád, beszólsz, beugatsz, hisztizel, technikus.
0: Szabotálod a munkát.
2: A következő állomása valószínűleg oda fognak telefonálni, hogy figyú, ez a csáó, aki nagyon jól néz ki, ki van gyúrva fehér pólóba, ott üt azon a podcast műs, hogy azt ne. De ilyen nem lehet egyébként. De előfordul. Tehát, hogy van olyan. Nekem van egy olyan sztori, mert ezzel kapcsolatban, ami vicces.
3: Nem, örülök, hogy nincs videófelvétel, mert én fekete pólóban nem. Vagyok, én kövér vagyok.
2: Igen. És ugye sem szemüveget. És nem is vagy kigyúrva, Tomi, csak a hangod. majd a Mr. Universe-ödet mutasd meg azért utána, hogy nekem volt olyanom, de ez még a viccesebb volt, hogy én a Wehello alatt nagyon sokszor használtam úgy a ményomókat, hogy nem feltétlenül a hangot kerestem benne, hanem azt, hogy a biztonsági szolgáltat fel tudjam lökni. De nem bántottam senkit se hangfalat, se senkit, meg magamat se, de hogy a következő helyszíre úgy mentünk, hogy te vagy a Lugosi Dani a Wehello-ból? Igen. Na figyelj, 10-10 top van, meg 20 szó. Mondom, az hogy jött ki? Hát szóltak, hogy rakjunk ki másfél szarannyit. És hogyha te kérted volna, nem hisszük el, de mivel az előző szolgáltatom mondta, hogy figyú, kirakták. De hogy most ez nem ilyen gizdasági faktor, de hogy ha ilyen szinten, és én csak egy hülye technikus vagyok, aki csinálta a dolgát, ez eljut, akkor szerinted az, hogy figyul múltkor leköpött a színpadról, ledobta a mikrofonálmány, neki csapta a mikrofon, de ez, és akkor sziasztok, szeretnék, kéne ének mikrofon. Nem adunk, mert tudjuk, hogy oda csapkodtad, nem fizetted ki, nem kértél bocs, nem adunk majd a sajátodat. És ezek megtörtént dolgok.
0: És egyáltalán és nem vagy rossz indulatú.
2: És egyáltalán nem, csak nyilván félted a saját dolgodat, a saját pozíciódat, a saját szakmai, akármit. És
1: tudtam ezért... én, hogy nem a jazzistáknál van a rock and roll, hanem a...
0: Vigyázzunk ezzel a
2: kérdésre. Nem arra, igen.
1: Jó, akkor az én jazzistáim, akik engem kísérnek, itt ilyen elő nem fordult, azért nem tudom hány éves pályafutásom.
2: Jó, igazán, igen, azért vannak ebben a szakmában van emberek is.
1: Igen. De komolyan, egyébként amit mondtatok, ezen a hétvégén pont játszottunk valahol egy koncerten volt, és kaptunk másnap egy, nagyon édesek voltak, jó volt a hangosítás, cuki volt a hangosító fiú, minden rendben volt, volt színpad, tényleg szuper volt. És akkor másnap kaptunk egy nagyon helyes SMS-t a helytől, hogy te túl azon, hogy remek volt a koncert, és a közönségnek a visszajelzése, meg minden, de hogy ezt külön köszönik, hogy mi milyen végtelenül kedvesek voltunk. És akkor azért úgy mindig fölmerül bennem, hogy akkor ezek szerint ez egyáltalán nem természetes. És szerintem ez valahol olyan, mélyen olyan gáz, nem? De igen, mégis válaszoltam.
2: Van egy feszültség mindenkiben, hogy vajon mi lesz a másik, a hülye izé jön, a hülye hozzá, láttam a tévében nagyképű, nem? Szóval, hogy persze mindenkinek van rossz meg jó pillanata szerintem, de azért nagyon sok olyan, tehát én zenészként mondom, meg technikusként is mondom, hogy nagyon sokszor van, hogy oda megyek, én értem a dolgomat, de én aznap nem azért vagyok ott, hogy hangtechnikus legyek, és sziasztok, szeretnék kéne egy D-boxot, és adnak egy jack hosszabbítót, ami nem az, és akkor egy pillanatra megijedek, hogy hú, ez a hely is, tehát, és azt szeretném kérni, hogy, és amikor ezen már túl vagy, és 72-re nem azt történik meg, akkor elkezdesz úgy utasítani, hogy azt rakd oda, légy szíves, ezt ide, kérek izét, ezt kérek monitorba, még kérek, igen, és lehet, hogy ettől ő azt érzi, hogy én bunkó vagyok, hogy én meg tudatosan tudom, hogy mit szeretnék, mert látom, hogy nem biztos, hogy meg fog ez valósulni. És van ennek a fordítottja, amikor valaki hozzáér, de a másik tényleg bunkó vagy paraszt, és ebből mindig van egy megérkeztek, és együtt dolgoztok, de van az, már a készfogásban van egy feszültség, hogy mi lesz ebből, hogy lesz ez. Tehát, hogyha valaki mélytelenül kedves és érti a dolgát, és a másik is kedves és érti a dolgát, akkor ez egy olyan csillag egy
1: után. Ó, igen, ez ritka pillanat, ilyen volt nekünk most, igen.
2: Egyre több ilyenbe futok bele úgy az elmúlt 10 évben, úgyhogy
1: erőtött most eszembe, hogy egyszer föléptük egy szállodában, és hát rettenetes hangosítás volt. Tehát tudjátok, a klasszik busz mikrofon hangzás, de borzalmas volt. De amikor érzed, hogy nincs értelme konfrontálódni, mert ennyit tud. És hát valahogy túléltük, és egy hónappal később, mint lakó mentem oda a szállodába, és egyszer csak egy férfi hátsót látok a liftnél szerelni a nem tudom én mit, és megfordul, és ott volt ez a bizonyos hangtechnikus, és akkor jöttem, mert persze, hogy ő nem hangtechnikus, ő egy lift szerelő, tudod, csak mondták neki, hogy ő tudja, hogy a zsinór milyen, és akkor valamit ott csináljon. És akkor mondtam, hogy Istenem, de jó, hogy nem kezdtem el vele vitatkozni, hiszen teljesen okafogyott lett volna a dolog, mert úgysem történik semmi. Ne menjünk el amellett, hogy tényleg te jobb képű vagy?
3: Hát amennyiben a Dani okosabb, igen, akkor én jobb képű vagyok.
2: Elmentük egyszer szépségválasztásra, és az első három hely a Tomi volt, csak mondom. Én a dobogóról is lecsúsztam.
3: És a menzát meg miattat hozták létre, maradjunk. Csak annyit akartam még ehhez az előzőhöz hozzáfűzni, hogy egy ideális világról beszéltek, ahol mindkét oldal, a szakma mindkét oldal, a zenész meg a hangmérnök is magasan képzett és emberi minőségében is a pozitív felé lenki a mutató, akkor könnyű ezt megcsinálni, de mind a két esetben vannak olyanok, amikor vagy a szakmai, vagy az emberi oldal az nem stimmel. És akkor már pusztán ezekért nagyon nehéz együtt dolgozni. Ez nem csak a zenészekre igaz, hogy bunkók és ledobják a mikrofont, és nem leköpnek a színpadról, hanem a másik oldalnál is azért én is zenélek, és azért vannak olyan helyzetek, amikor nem mi vagyunk a hibásak. Mint
1: magam is megtapasztaltam már egyébként, de csak azt akartam ezzel mondani, hogy tudod, van, amikor érzed, hogy érdemes konfrontálódni, és van, amikor megérzed, hogy nem bunkó, hanem én is valamikor előveszem
3: alkalmatlan,
1: akkor hagyom, akkor abban nem megyek bele. Amikor érzek egy ilyen merev ellenállást, meg egy ilyen prekoncepciót, hogy nyást, azért már megettem művészni Budapestről, mert nehogy már azt gondolja, hogy majd itt fogom neki ugrálni, akkor előveszem a nem annyira kedves hangszínemet.
3: Amit már ismerünk.
1: Amikor elkezdtétek ezt az egész dolgot, akkor mennyire voltatok képbe, hogy egyáltalán hogy kell elindítani egy ilyen felvételt, hogy akkor mert a jó helyen legyen, hogy az úgy vegyen, és hogy aztán vágható legyen, és hogy képben voltatok egyébként?
3: Hát azt hiszem, az én csatornámon nagyon látszik a fejlődés, és az, hogy egyáltalán nem tudtam semmit az egészről, se a videós oldalról, se a hangoldalról, és szépen lassan saját magam hibáiból tanulva, meg ahogy adta magát a tapasztalási úton szerzett fejlődés, ezt nem tudom, hogy ennek van-e értelme.
1: Van.
3: De semmi, de én még most sem. Tehát, hogy nem csak akkor nem értettem hozzá, most már megtanultam, de nem tudom azt mondani, hogy tudom, hogy azért kell ezt így csinálni, mert én kitanultam, hogy a rekesz értéknek a kamerán annak azért jó, hogyha 4, akár, de most azt sem tudom, hogy jókat mondok-e, de hogy ezt én nem tudom, nem vagyok szakember se a hangtechnikában, se a kamerázásban, se semmiben, hanem azt, amit tudok csinálni, azt azért tudom megcsinálni, mert megtanultam. Se a videóvágó programokhoz nem értettem semmit. Mindent, vagy a YouTube-ról, vagy baráti segítséggel, és de ilyen szempontból nagyon nehéz is volt csinálni, mivel minden az én kezemben fut össze, a szervezés, a felvétel, a hangfelvétel, a videófelvétel, utána az utómunka, a videóvágás, a feltöltés, a market, tehát hogy nekem az elejét a végéig meg kellett tanulnom a folyamatot, hogy hogyan...
1: Arra emlékszel, hogy melyik volt az első videód?
3: Persze, hát mármint egy darabig egyedül csináltam, azt hittem, hogy majd megint híres gitáros leszek. Mármint, hogy megint azt hittem, hogy majd híres gitáros leszek.
2: Sehova, akit kétszer fedeztek föl.
3: Ez igen. De arra persze emlékszem, amikor az első vendéget...
1: Woody Allennek erről is kellett volna egy filmet csinálnia, igen?
3: Vendéget meghívtam, az persze Lukács Peta, nekem ő hatalmas idol, és szerencsére volt kedves, és végig szenvedte velem idézőjelbe, mármint itt a felvételi folyamatot, és hát az... Ja, hogy nem. De kb. Mindegyikre emlékszem, mert vagy azért, mert jó volt, vagy azért, mert rossz volt. Hát nem számtalanszor, de számos alkalomban előfordult az, hogy újra kellett venni az 1 órás videót, mert nem indult el a kamera. Vagy én nem indítottam be, vagy rossz gombot nyomtam meg, vagy nem értek semmihez. És hogy ezek kellemetlen dolgok, és hát mégis olyan művészekkel csinálom ezt annak ellenére, és azzal együtt, hogy sokan a barátaim, akiknek nem szívesen játszok az idejével, meg hát egyáltalán, hogy most ezt a beszélgetést mi itt most végignyom, másfél óra, és utána szólsz, hogy sajnos nem vettük fel, csináljuk még egyszer végig. Az lehetetlen. És nekem
1: az biztos.
3: Nekem volt ilyen azért, mert nem értek ezekhez a dolgokhoz. És a mai napig azt tudom megcsinálni, ezért ilyen macerás a folyamat, mert pontosan tudom, hogy ettől a gombtól elindulok, teszek egy kört, és akkor minden jó. És nagyon, nagyon nehéz nekem erre egyedül figyelnem, mert tényleg, hogyha szakemberek csinálják ezt, az azért van, mert ők értik, és tudják, és jó, és nem hibáznak, én meg igen.
1: Gábor?
0: Nekem a hanggal és a videóvágással nem volt problémám, a kamerákkal igen. A korai részeknél van olyan, ami rendesen ilyen sárga-fekete, és olyan, mintha rajzfilm lenne, mert annyira kevés kockából áll össze másodpercenként. Konkrétan fordítva tekertem be 2 paramétert a kamerán, és ez egy többször előfordult, meg néha a mai napig van az, hogy a vendégről tökéletes a kép, az én fejem pedig homályos, mert nem tudom a másik irányból megítélni mindig, hogy mi történik, vagy valami úgy marad, mert sietek meg egyéb. Ami szerintem már megengedhetetlen lenne, de ez az egész, ahova fejlődött ennyi idő alatt, ezt közben tanultam meg. Tehát a hétköznapokban én üzemeltetek egy podcast stúdiót, ami főleg hangalapú volt, és később jött be mellé a videó. Na most egy csomó minden, amit azóta tanultam, azt a saját műsoraimon tudtam kvázi büntetlenül kikísérletezni, és ezen ugyanígy végig kellett mennem, mint a Tominak, hogy bizony volt olyan, hogy a 3 kamerából egy nem indult el, mert nem nyomtam meg erősen a gombot, nem láttam rá, annyira belemelegettünk, hogy fél óra után leálltak a kamerák, és mi meg még mondtuk. hogy szerintem ezeken így legtöbb esetben végigmegy az ember, csak van, aki nem vállalja be, vagy inkább újra fölveszi, és akkor korrigál, de nem mindig olyan a hangulat.
1: Bot, ezt akartam mondani, hogy nem lehet reprodukálni egy beszélgetést, mert pláne, ha jó sikerült, akkor nem is akarja az ember újra elkezdeni, de pont azért, ugye ez egy 20 éves sztori ez a YouTube, hogy türelmesek voltak szerintetek az emberek, hogy ez mégiscsak egy ilyen kvázi újdonság, hogy nem azt a minőséget várták el, ami mondjuk egy televízióban addig megszokható volt, olyan fények, olyan vágás, olyan kamera, mozgás, stb. Hogy ez egy sokkal statikusabb dolog volt, tehát valaki beletött egy kamerát a sarokba, és akkor megnyomott egy gombot, és elindult, hogy valahogy ez megmaradt egyébként a mai napig, hogy nem annyira...
3: Szerintem nem.
1: Már elvárják, hogy sokkal...
3: Alapjában véve valójában ez az egész pénzkérdés, és most már nagyon sok olyan tartalomgyártó van, aki olyan minőségben tud műsort közvetíteni, akár élő videókban, vagy felvett műsorokban, mint a tévé. És nagyon sok ember dolgozik azon nekik, és ez nem csak külföldi tartalomgyártóknál van, hanem magyaroknál is. Nagyon komoly felszereléssel, mint itt, akár a hangra, akár a videóra, sok millió forintos kamerákkal. Tehát hogyha ez rendelkezésre áll, akkor igazából abszolút nincs hátrányban ma már a YouTube, mondjuk egy tévé műsorhoz képest, de ez a szakértelmen túl, még egyszer mondom, ez nagyon sok pénz.
1: Azt most már tényleg valaki magyarázza már meg nekem, hogy túl azon, hogy a saját szórakoztatására az ember mondjuk csinál egy ilyen dolgot az elején, hogy ez tud rentábilis lenni egy idő után?
3: Nem.
1: Nem. Aha, jó.
2: Én ebben nem tudok nyilatkozni, egyébként az előzőekhez sem, mert én egy másodpercig nem fogtam meg egy kamerát sem, mert ugye, tehát hogy én az elején egyébként ezt mobiltelefonnal csináltuk például ezeket a dolgokat, aztán lett ez kameramen, meg ismerős, meg nem tudom én mi, hangot vágtam hozzá, mert például az értek, vagy csináltam ilyet, de hogy nálunk ez az ismeretterjesztő rész, amit mondtam, hogy ez nem ilyen televízió, tehát hogy nem annyira, most úgy mondom, hogy stúdió orientált, hogy nem az, hogy leülünk, itt egy kamera téged vezít, téged, én puszítottam el úgy egy 2 perces videót például, hogy a végén viccet üztem valamiből, amit nem lehetett levágni, és akkor előről az egészet, és akkor magamon rögtem, hogy jó, akkor most megint meg föl kell venni, azért mert elhűltem, mert egy hülye gyerek vagyok, de akkor megcsináltam valahogy máshogy. Nálunk sokkal szabadabb ez a videó rész már a mi csatornánkon, de ahogy Tomi is mondta egyébként, ez igazából nem is az, hogy ki fizet, hogy mi az egész szakma, nem az.
3: Alapjában véve, én már most már több mint 5 éve vagy 5 év körül csinálom, körülbelül 700 videót tettem föl ez idő alatt, és mostanra, idén nyár közepe óta van az, hogy egy külföldi cég, egy külföldi hangszerbolt, van egy olyan együttműködésem, ami nekik is jó, meg nekem is jó, de az, hogy videóért fizessenek itthon cégek, az nem fordult még elő. Úgyhogy úgy fogalmazok, hogy abban a struktúrában, abban a dimenzióban, amiben én csinálok videókat, más nem nagyon csinál. És így is nagyon nehéz partnereket találni, támogatókat találni, olyanokat, akik hajlandóak áldozni arra, hogy mondjuk ez a fajta jó szándék, ami a tanítás, meg az információ átadás abból indult ki, és hogy nekik ez hogy ugyanolyan fontos legyen, mint mondjuk nekünk, olyan nincsen Magyarországon.
1: Kicsi a piac? Tehát ez mondjuk másképp van más a németeknél?
2: Más az elérhetőség, szóval, hogy amíg most nem mondok, valakit csinál mondjuk egy, nem tudom, egy beszélgető műsort mondjuk celebek egymás között, amiben már maga a személyi kultusz annyit tud rugni nézőszámban, hogy mondjuk Tominak megnézik egy adását 150 ezeren, az egy nagyon szép szám, amit
1: az nagyon jó. Az
2: ha megnézik a miénket 10 000-en, már az nagyon jó, mert megérte, írogatnak, reagálnak, de hogy a fenébe versenyezek egy olyannal, aki a live alatt megnézik 2 millióan, és utána még 2,5 millió, vagy egy reggeli műsort meghallgatnak 1 millióan, arra lehet, hogy már beleinvestál egy cég, hogy figyelj már, teszteljétek le a XY baseball sapkát, az ilyen pedált, az olyan szintit, az megéri neki, mert tudja, hogy egy olyan elérésnek lesz a terméke a fókuszban, hogy erre azt mondja, és az a durva, hogy még a 150 ezer ember is ezek szerint nem elég.
3: Az a helyzet, hogy sajnos ilyen szempontból legalábbis a hangszerpiacon működő cégek, én úgy vettem észre Magyarországon, egy 10-15 évvel le vannak maradva, ami a marketing stratégiát és az ebben való gondolkodást, előre gondolkodást, nem tudom én, nem tudom már, hogy kezdtem a mondatot, de hogy ami ezzel kapcsolatos, az, abban nekik van egy 10-15 éves hátrányuk, és ami külföldön már bevett szokás, hogy akár nálam szerényebb feliratkozó, meg megnézettségű YouTube csatornák külföldön már ebből szemmel látható pénzeket tudnak keresni, mert pontosan tudják, hogy azok a külföldi cégek, hogy azt a csatornát az a 10 000 ember azért nézi, mert nem kapja meg máshol. Vagy olyat kap ettől, amit máshol nem. És az, nekik az a 10 000 ember is fontos. Uh-huh. Nem elég, hanem de nyilván mégis, másokat is támogatnak, de hogy őket is.
1: Igen.
3: Itthon Magyarországon a piaci szereplők...
1: Ott csak a számot nézik?
3: Nem, semmit nem néznek. Tehát, hogy még nem nagyon fordult velem elő olyan, hogy felhívjanak, hogy figyelj csak, itt van ez, meg ez, tudunk beszélni arról.
2: Ja, tehát, teszted le, légy igen, hogy ez adunk valamit, vagy bármi.
1: Gábor, te nagyon bólogattál.
0: Sok mindenben egyetértek Tomival.
2: Egyébként a Tominak abban van nagyon igaza, hogy külföldön úgy megy, hogy sziasztok, mi vagyunk az XY Gitárshop, engem izébizének hívnak, tehát van egy arc, van egy forma, aki benn dolgozik, és megérkezett a legújabb, meg a buzera erősítő, igen. És akkor próbáljuk ki, és akkor így, Jana, úgy, azért király, ha tetszik, gyertek ki, és próbáljátok ki.
0: Itthon is van ilyen üzlet egyébként.
2: Most már igen, de régen az volt, hogy miért menjek be kipróbálni, ha nem tudom, ha nem találok róla ismeretterjesztőt, nem mennek végig, és ilyet tud, és megnézek egy arcot, aki jól gitározik, ügyesen, jó szájzzel, megőrülök, annyira tetszik az erősítő, és nem a Gitárshop 2-be fogok bemenni, hanem ebbe a Gitárcentrum 4-be, amit láttam, és ez egy vonzás, és őtőlük fogják meg, és ezt a összekapcsolódást a önreklám, a hangszeráruháznak a reklámja, a termék, ez egyszer csak így összecuppa, hogy fiú, nagyon jó fej ez a csáv, meg jó, megjön, lehet, hogy van egy csomó másik dolog is próbál, és ez így
0: konkrétan a videóban látott figurához kezd el kötődni a néző, hogy tőle szeretné a tanácsot, mert hogy abszolút. Ő úgy ítélte meg, hogy ő ért hozzá.
3: Így van.
2: Abszolút.
1: Ott bólogattál nagyon, amikor arról volt szó, hogy le vannak maradva ilyen 10-15 évvel.
0: Ja, nagyon másban gondolkodnak, mert ha azt nézzük, hogy akármelyikünk csatornájának pontosan megnézhető, hogy hova targetálható ez az egész. Ha valaki szeretne mondjuk egy 18 és 34 közötti fiú vagy férfi közönséget, vagy egy 34 és 55 közöttit, akinél fel lehet azt mérni, hogy van már neki a hobbiára pénze, tud ezzel foglalkozni, nagyjából mik azok a dolgok, amiket ő szeretne vásárolni, vagy adott életkorban és adott végzettséggel neki arra van szüksége, akkor pontosan lehet tudni, hogyha arra a buborékra, amiben a Tomi létezik, vagy a Dani, vagy én létezünk, oda reklámoz, akkor ott kiket fog elérni. Tehát ott már nem a fele a kidobott pénz annak a reklámköltségnek, és minden pontosan mérhető. Tehát nem a vakvilágba kell lövöldözni, hanem mindannyiunknak pontosan lehet tudni, hogy kik néznek minket. És ha innen nézem, akkor nem feltétlenül kizárólag gitárokról lehetne itt szó, hanem minden egyéb olyan kapcsolódó szolgáltatásról, az egészségtől kezdve az életstíluson át, amit hozzá lehetne kötni ezekhez az influencerekhez, de csúnya szó ez ránk, nem?
3: Abszolút, de hogy teljesen egyetértek, hogy itt valójában ezek a felületek már a YouTube-on, ezek sosem arról szólnak, hogy én nekem gitárokat kell reklámozni, hanem ugyanúgy, ahogy a közeleti műsorban kivel egy energiaitalmárka, akkor az energiaitalmárka összekapcsolódik az az emberre, meg annak a nézőközösség. Tehát, hogy nem feltétlenül ez a, szerintem nálatok se a keverőkről, meg a...
0: Nálam a kezdetektől kint van az ital, kint igen. Van egy újságnak a logója, kint van nem tudom néhány Pro Audio márka, amilyen eszközöket a műsorban használunk a felvételhez, és ez a legelső résztől így volt, és utána kapcsolódott még be 2-3 logó a sornak a közepére, meg a végére.
3: És valahogy nálam ezek nem realizálódnak semmilyen szinten, és ezt sok beszélgetés a szereplőkkel után jöttem rá, hogy egész egyszerűen nem látják ennek a súlyát, az értelmét. Anyagi nehézségek is biztos, hogy vannak, de valójában meg nincsenek, azt is tudom. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt, hogy mondjam, pénzé tenni ezt a fajta tudást, amit mondjuk így már megszereztünk, és az a pár év, amit ebbe mi belefektettünk, az nem térül meg azoknak a piaci szereplőknek a részéről, akiknek mondjuk mi a termékeit, vagy legalábbis én a termékeit mutogatom.
1: Van kedvencetek, akit ti magatok
3: Lugosi
1: is...
3: Lugosi Dani. Ja. Vagy most nem, ja, azt hittem, hogy itt.
2: Nem gitáros. Ugye, és biztos, hogy hazudik, mert nem hívtál meg a műsorodba, te szemét. Személyeskedés, ez az.
3: Két hete ajánlottam fel neked egy koprodukciót.
2: Tudom, de arról majd beszélünk.
1: Arra gondoltam, hogy valaki, akit néztek, tehát hogy kifejezetten az ő YouTube csatornáját, akár...
3: Ja, Lugosi Dani.
1: Jó, na, hát akkor itt ez meg is beszéltünk. Gábor, én téged foglak nézni, hogy ne érezd azt, mert őt most itt ketten elviszik a sót, érted?
0: Nagyon igazuk
1: ja,
0: van.
1: Értem.
3: Ő is a Lugosi Dani néz.
1: Na, szóval, hogy arról van szó, hogy akkor mondjuk egy külföldit, akit néztek, és nagyon...
2: Daniel Lugosi. Egyébként megmondom őszintén, nekem van több, addig a úri emberek gondolkozzanak. Én azért szoktam ilyeneket nézni, mert van egyébként a fordított verzió is, akik már ebből élnek, jaj, és a több milliós feliratkozás, akkor sziasztok, izé-bizé vagyok ebből az országból, vagy bolygóról, vagy tök mindegy, és akkor most szeretném mutatni nektek egy erősítőt, a nem tudom én mi 2000 deluxe akármit, és akkor ott mennek a gitározgatások, és hogy vannak annyira, és most ez egy nagyon csúnya dolog lesz, amit mondok, én, ha valamitől kiborulok, az a szakmai atlanság, meg az olyan típusú véleményezés, amit nincs, tehát, hogy ez szerintem az egész világra, és sajnos az országunkra is igaz így, a művészeti szakmai részén, amit tudom, hogy nehéz, de például újságírásnál az, hogy kritikát ír valaki, én nem olvastam kritikát nagyon régóta, mert nem meri senki leírni azt, hogy figyelj, ez bődületesen rossz, gyenge, kevés az előzőhöz képest. Szerintem van, nem azt mondom, hogy nincsen, de alapvetően van egy ilyen szuperlatívuszos ilyen tenger, aminek így a tetején van egy csomó üdítős doboz, de soha nem mondjuk ki, hogy ez ilyen doboz, az olyan, ennek az íze nem olyan jó, de hogy így fiú, tök, oké, meg izé. És egy csomó ilyen videós tartalom van, hogy úgy mutatnak be eszközöket emberek, meg gitároznak, meg azt mondják, hogy ez a király, és töltsd le a gyakorló practice pakkomat, meg a megtanítva a gitározni, nem tud gitározni az ember a videón, borzasztó rosszul szól a gitárja, és még ronda is. Ezt fel tudod ezt fogni, Tomi? Csúnya.
1: És, itt a lényeg.
2: És jó dumálókája van a háttérben, hangfalak, ezer gitár, meg ilyenek, és rossz, van ennek természetesen a másik verzió, hogy több, mit tudom én, ott van a Rick Beato, akinek nagy csodálója vagyok, aki ugyanúgy elkezdte azt, hogy beszélget ilyennel, olyannal, aztán a Stinggel, a Les Claypool-al, utána már akkor a világsztárok, és hogy meséld el, hogy hogy volt, hogy keverted meg a Nirvana-nak a Nevermind-et, és ott ülök, hogy gyerekkorom ikonikus zenekar, és ez a része is technikailag érdekes, hogy hát én gitárosként, blablabla, és egy két órás beszélgetés, és igen, nagyon jó, és ez ilyen iszonyat, ilyen wow, olyan dolgokat tudunk meg, ami 30 évig, ha találkoztam volna az Andy Velesszel, tudnám, de nem találkoztam, és ő azt se tudja, hogy én létezem.
3: Na, itt álljunk meg.
2: És igazából, mivel nem volt nekünk Andyvel leszünk, ezért elmentem beszélgetni a Gáborral, hogy azért egy kicsit meglegyen ugyanez a flash, de hogy nagyon sok káros tartalom van szerintem, és csúnya szó, hogy káros, de nagyon sok ilyen van, és ezeket szoktam nézegetni, mert vannak nagyon jók, és vannak tényleg olyanok, hogy nincsen más választásom, mert mondjuk egy produktummal őt szponzorálják, ő tudja letesztelni, vagy ő neki a felhatóság alatt van az a márka, és nincs más választásom, és kénytelen vagyok megnézni, mert érdekel, és közben le kell vonnom magamban egy tanulságot, meg össze kell így a minuszokat, pluszokat az agyamba tenni, hogy bár hülyeséget mondasz, nem jól mutatod, de hallom, hogy mi történik, összerakjon a fejem egy olyan képet, hogy kb. Ebből mi a realitás, mi az igaz, mert azért nagyon a digitális világban lopni, csalni, hazudni utólagosan, azt mindenki tud, meg nagyon lehet, és a nem használtunk a felvétel után semmi kozmetikát, nem editáltunk, nem ízés, hallgatok egy olyat, hogy én nem hiszem el, hogy ezt te így nyomtad fel, és így szóval nagyon nehéz egyébként ebben a tartalomban ki az igazat kiszűrni.
3: Most az, bocsánat, csak megint, és nem ígérem, tényleg nem csinálni.
2: De már befejeztem.
3: De hogy Dani azért más meg tőlünk ezt megkérdezni, hogy mi kiket nézünk, mert hogy a Dani az egy szakember, ő konkrétan tudja, hogy mit akar, de egy átlag, idézőjelben átlag néző, vagy egy átlag zenélni szerető.
1: Pont ez jutott egyébként eszembe. Téged nyilván nem lehet megtéveszteni, tehát hogy nem te vagy ilyen szempontból a veszélyeztetett, hiszen te...
2: Én féltem az embertársaimat.
1: Igen, de ez így rendben is van. Én magam is ezt szoktam mondani azoknál a témaköröknél, amiben meg én vagyok büfé, hogy ott olyan ideges lesz az ember tőle, hogy de hát igen, na, igen, tehát ott tartottunk,
3: csak annyi, hogy... Csak annyi, hogy ilyen szabad Dani előny, meg mondjuk már talán én is előnyel indulok, hogyha egy termékről keresünk információkat, akkor meg tudjuk állapítani, hogy mennyire valós, mennyire életszerű, életszagú az, amit ott mutatnak. De az átlag ember, és ez hülye szó, de a zenekedvelő, vagy a műkedvelő, a hobbista, ő ezeket nem valószínű, hogy hallja, és nekik szerintem sokkal inkább van érzelmi kapcsolódásuk az emberhez, a műsorvezetőhöz, hogy ő jó feje, őt azért szeretem, mert olyan jól mondja. Lehet, hogy nem gitározik olyan jól, de igazából én se gitározok olyan jól, de ez legalább szimpatikus. Szerintem ez nagyon sokak fejében végigmegy, és ezért még még nehezebb, hogy mondjam, válogatni a zajban.
1: Magyarul nagyon kevés az, aki szakmailag is, és az egyszerű ember számára is érthetően, azt illetve, nagyon tehát, hogy nagyon, nagyon kevés olyan van, aki a szakmának is, és a közönségnek is tud egy olyan etalonja lenni, igen, amire te, te is azt mondod szakmabeliként, hogy na azt nézd, azt hallgasd, mert az egyébként nagyon jól csinálja, nagyon jó, és még nem is beszél hülyeséget.
3: Amikor elkezdtem a YouTube-ozást, ez pont ez lett volna a célom, hogy valahogy áthidalni ezt a ezt az áthidalhatatlan távolságot, és hát nem sikerült, tehát hogy ez, mert hogy ez lehet, hogy nem is sikerülhet. Lehet, hogy ez egy olyan vállalás, amire nincsen megfelelő ember, nincsen megfelelő hozzáállás, mert nem biztos, hogy amit elvesztesz a réven, azt megkapod a vámon, vagy fordítva, és hogy ezért ez szerintem, én most úgy látom, ez nem fog sikerülni. Hogy az, aki a szakmaiságot keresi, az valószínűleg idegesíti a jófejket, és idegesíti az összes többi sallang, aki pedig azt másikat keresi, az pedig sose fogja annyira mélységében érteni ezt az egészet, hogy valójában releváns információkra legyen szüksége.
0: De akkor itt jön be mellé az, hogy mennyire vagy szimpatikus ezeknek a figuráknak, mert onnantól adsz az életéhez valamit, ami ő amellett, hogy tanul, szórakozik is.
3: Pontosan.
0: Ettől van az egésznek egy karaktere. Igen.
3: Hogy valójában az embernek a miensége, például Danit ezért szeretik ilyen sokan, mert amellett, hogy jó szakember, még hát olyan vehemenciával, meg olyan előadásmóddal rendelkezik, amilyennel. Engem lehet, hogy más miatt szeretnek.
1: De szép
3: sokan
1: vagy.
2: Hát az valószínűleg, hogy azért a 100 ezer nézőből 99.999 az nő, de mindegy.
0: Főzőműsor mikor
3: lesz? Egyébként, bocsánat, ez megint el kell mondjam. Most történt, koncertezni voltunk valahol, nem is tudom már pontosan, Sátoralja új hely mellett, nem sokkal, tehát alig 3,5 órányi útra, és a koncert közben hallom, hogy egy hölgy kiabál, hogy Tomi, vagy mit tudom, hangosítsák fel a gitárt, mert nem halljuk, és oké, azt hittem, hogy mert nem sokkal korábban voltunk ott játszani, és ott volt egy törökszemiklósi illetőségű, hogy ahol én születtem, és nagyon örültünk egymásnak, és meglepődtem, hogy ott van, és azt hittem, hogy ő az, mert nem láttam, és lejöttem, és nem. Egy ilyen középkorú hölgy volt, és meg volt őrülve, hogy ott vagyok, ő nem tud gitározni, de nézi a műsoraimat, és mondta, hogy az effekteket, amiket múltkor teszteltünk, és mondom, hogy? És ilyen is van, hogy hát nyilván nem hölgy nézőimből vannak többen, de hogy vannak olyan, hát most nem, remélem nem haragszik meg, hogy ezt hallgatja, házi asszonyok is, akik nézik az ilyen szakmai, félszakmai műsorokat, és élvezik. Valószínűleg azért, mert hogy olyan a beszélgetés struktúrája, minősége, és nem érdekli az effekt, meg semmi se, amiről mi beszélünk, de hogy valahogy jó energiákat tudunk közvetíteni, és akkor ez neki jó.
2: Hát de ez a szép ebbe a bevonzásba, hogy most mondok egy kört, hogy a hölgy szereti a bikinit, onnan tudja, hogy a Lukács Petra az egyik videódban, mert hogy Lukács megnézte, és akkor de jó dolgokról beszélek, meg kütyű-mütyű, meg jól néz ki, meg stb. De hogy megjegyzi, és lehet, hogy a következő, lehet, hogy holnap is elhív a Tamás egy új gitárost, egy zsenét, egy akárkit, és akkor és átkapcsolódik, és utána tökre örül neki, hogy találkozik egy olyan emberrel, aki számára is érdekes, bár szakmán kívüli. És ez egy tök, szerintem ez a legjobb része az
3: egész. Kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogyha valaki ezután a beszélgetés után följön a csatornámra, és nagyot fog csalódni, az ne lepődjön meg, mert Dani nem mond, egyszerűen nem mond igazat.
1: De igazat mond. Nagyon jó képűek vagytok mind a hárman, fiatalok és tehetségesek. Gábor, én azt érzem, hogy a te műsorod nekem legalábbis a legmeglepőbb a három közül, olyan értelemben, hogy értem, hogy miért kell beszélni ilyen kütyű-bütyű-mütyű-fütyükről.
2: Ez most nagyon rossz.
1: Nem úgy majom, érted? Tehát, hogy tök jó meg minden.
3: Úgy majom!
1: Tehát, hogy volt erre egyébként valami külföldi példa, amit láttál, és akkor fogalmazódott meg benned, vagy ez egy teljesen a saját találmányod, mert ez nekem teljesen unikális, amiről te beszélsz.
0: Van egy csomó ilyen podcast.
1: Tényleg? Akkor csak én maradtam le, jó, oké.
0: Meg egy rakás könyvem van a témában.
1: A könyv az oké, azt értem.
0: Igazából a öltözőből meg a rendezvények környékéről áthoztunk egy halom témát, amit megbeszélünk így. Tehát ami
1: ez tök izgalmas, egyébként csak, hogy nekem, ha azt mondanád, hogy mi jut először eszembe, hogy zenészként, hogy milyen típusú podcastot kezdjünk el gyártani, akkor ez biztos, hogy tetekem ez így meglepett, de tök jó, tehát félre ne ést, nekem úgy nem adta magát elsőre a téma, hogy ebből egy ilyen sorozat.
0: Ezzel alakult. amikor látták sokan a TikTok videót, így jöttek, hogy fú, de jó, hát tetszik meg, végre valaki meg így úgy amúgy, és a Tottomi nevű dobosrác mondta, hogy ő szívesen eljön, és üljünk le beszélgetni arról, hogy hogy néz ez ki, hogy egy színpadra, hogy megy föl 20 perc alatt egy zenekar, mert hogy ők a Gitármánia táborban a Remoéknál ezt oktatják nagyon sok éve. És így lett meg az első rész, utána kitaláltam, hogy elhívok két régi cimborámat, akik a világ két különböző pontján tanulták a szakmát, és nézzük meg, hogy ott gyakornokként mit tapasztaltak egy Nicki Minaj vagy egy Linkin Park mögött. Aztán utána így haladt ez az egész történet, ahogy elkezdett egy kicsit bővülni. Maga a formátum is menet közben alakult.
1: Igazán fontos az, hogy mennyien néznek benneteket, vagy igazából csak teszitek a dolgotokat, és tök boldogok vagytok, hogy annyi, amennyi, de nézik, és ez egy ilyen szerelemprojekt a részetekről.
3: Hát most egy saját nevemben tudok nyilván csak beszélni, ez megint csak pénzkérdés. Hogy az, hogy valaki fektet a marketingre, az annyit jelent, hogy fizet, vagy a YouTube-nak, vagy a Facebook-nak, vagy a akárkinek, hogy, hogy ezek a thumbnail-ek, kis címkék, igen, vagy szalagképek, vagy nem tudom mi a magyar megfelelő, ezek minél többször megjelenjenek, vagy a YouTube hirdetési oldalán, vagy a Facebook feedben, vagy a nem tudom hol. És hát nekem nincs erre pénzem. Tehát, hogy amit én elérek, meg amit a marketingről megtanultam, hogy mennyit, mikor, hova, mi a legideálisabb, hogyha mit írok ki, milyen hashtag, hogy jelölök meg, milyen emoji, nem tudom micsoda, és hát ebben most már szerencsére sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia is, legalább ötletadásban. De az összes többi, az megvásárolhatatlan, mármint abban a mennyiségben, hogy ez az én oldalamon valahogy túl realizálódja. Tehát, hogy befektetek havi 100.000 forintot, akkor keresnék belőle annyit, hogy ez már nekem megérje. És ez képtelenség Magyarországon nekem.
1: Gábor?
0: Próbáltam arra rámenni, hogy figyelemfelhívó rövid videók menjenek ki meg releváns tartalom, hogy hát ha az emberek ezt így elkezdik maguktól osztani. És nagyrészt ez is történt, majd márciusban egyszer arra ébredtem föl, hogy van egy videóm, ami 70.000-nél áll egy rövid videó, majd mire ráfrissítettem 95.000-nél állt, és ez így ment ilyen 500.000-ig, majd utána volt egy ilyen hullám, ahol rengeteg videó így nagyon durván pörgött. Az hozott egy csomó feliratkozót, akik elkezdték halomra osztani a cuccokat, amiket készítek, viszont jött egy csomó olyan hozzászólás, amin rögtön sütött, hogy nem hozzáértő emberekről van szó. Tehát belekötöttek a vendégbe, milyen frizurája van, meg ki ez, meg biztos innen
3: jött. Az én videómnál lehetett, amikor én...
0: Nem. Nem szeretek kommentet törölni. Általában, ha politikához kötődik kizárólag, akkor törlök, egyébként ott hagyom. Ha engem szidnak, azt is, meg ha a vendéget, azt is. Majd jön a többi olvasó, meg kommentelő, és akkor ők azt helyre teszik. És lényeg, hogy én ezt kezdtem el inkább követni, és figyelem azt, hogy növekszik ez a tábor egyre inkább. Már az emberek egymással beszélgetnek, és nekem ez a büszkeség ebben, hogy nem feltétlen velem kell beszélgetni, hanem van egy közösség, akik elkezdik ilyen önsegítő módon használni az én felületemet. Úgyhogy én külön marketingre ilyen formában nem költök, bár az egyik magazinnal van egy partnerségem, ahol minden hónapban megjelenik egy egész oldalas hirdetés egy QR-kóddal, aminél azért mérhető, hogy mennyien jönnek. A másik oldalról meg úgy vagyok vele, hogy ha valakit nem érdekel az, amit csinálok, bátran iratkozzon le. Őt nem is szeretném megtartani, meg lehet, hogy föliratkozik, mert az egyik rész tetszik neki, a következőnél rájön arra, hogy valójában nem az ő világa, ez függetlenül attól, hogy ez a múltkor érdekes volt, és akkor ő menjen. Akkor ne arra szórjon az algoritmussal, Facebookon, stb. Felületen, hanem azokra, akiket ez valóban érdekel.
2: A marketing részt nálunk úgy néz ki, hogy nyilván ugye, amit mondott a Tamás is, hogy hirdetni lehet dolgokat, de ugye a hirdetés azt nem feltétlenül lehet, be lehet valamennyire állítani, hogy célcsoportot lősz meg ilyenek, de hogy pláne amit én csinálok, és most ezt úgy értem, hogy a sok sztori, meg a sok zenész, a sokféle fajta ember, aki a Gábornál, meg a Tominál megjelenik, nálunk is van, de nálunk egy sokkal szűkebb szekción belül. Tominál ugye azért gitárosokból sokkal több van az országban, mint mondjuk hangmérnőből, vagy dobosból, vagy bármiből. Tehát, hogy az egy szélesebb kör. Az amit én képviselek, az egy kicsit szűkebb kör. Így lehet, hogy a hirdetésnek sincs annyi relevanciája igazából, mert nem lők akkorát, és amit a Tomi is mondott, hogy elköltök 100.000-et erre, hogy feliratkozzon kettő emberrel több az nem annyira biznisz. Nálunk az van, hogy mi szoktunk eseményeket csinálni, amire eljönnek személyesen az emberek, meg fel tudnak iratkozni, volt ez a parkos sztori például, hogy ott több mint 100 hambi. Nem is tudtam, hogy vagyunk ennyien az országban. Volt, aki Szlovákiából jött, külön ezért, hogy ott okuljon, meg az új rendszerben mutat meg a dobolás, meg soundcheck, és hogy igazából az egy ilyen hatalmas nagy ilyen játszótér vagy homokozó volt kifejezetten a hangmérnököknek, meg azoknak, akik érdeklődnek a hangtechnika iránt. És az első ilyenem volt ilyen 45-50 személy a Dürerben, a másodikra már 100-110 ember volt, és akkor ez valószínűleg generálja magát, és mi azt beszéltük, hogy az legyen a reklám, mivel ez egy gyakorlati dolog, amit én csinálok. Nem, mint hogyha gitározás nem lenne az, de hogy mint egy ilyen kurzus vagy workshop jelleggel tudok úgy toborozni embereket, meg érdeklődőket, hogy látja, megmutatom neki, figyelj, ez egy izén, ezt így szoktam. Próbáljuk, dugjuk be dugjunk be egy énekmikrofont a lábdobba. Úristen, ez tök jó! Ez senki nem. És itt van egy ilyen gyakorlati rész, én ezt próbálom meg amit a többiek is mondtak, hogy van ez a színpadi kommunikáció és társa, hogy beszélgetünk emberekkel, hogy ez is valahol egyébként egy szakmai dolog. Na kéne lennie, csak ugye sok embernél ez nincsen meg, de hogy itt mondom, a rendezvények, a workshopok, a kitalált ilyen tematikusan felépített előadások, beszélgessünk, itt egy XY zenész, meg egy technikus, kezdetek el beszélgetni. Te miért utálod azt, hogy és akkor reagál a másik, hogy az azért van, mert úgy nézel, és kiderülnek olyan dolgok egymásról, emberileg, meg szakmailag, hogy ja, de hát az félre, tehát nem azért mondjuk azt, hogy húzd meg, mert téged akarlak meghúzni, hanem a frekvenciát, ami gerjed. És itt a gerjedés szó, a meghúzás, szóval hogy ebből azért már, ahogy kimondtam, lehet gali, és egy csomó ilyen meg nem beszél dolog van, és mondom, ezek az élő 51-ére mondom a rendezvény szót, hogy ezekkel próbálunk toborozni, vagy én próbálok így lelkes embereket találni, meg toborozni, és akkor ilyenkor vannak nekem is ilyenek, hogy egy fesztiván oda jön egy srác, hogy tudjuk, hogy ki vagy olyan, akkor szeretnénk lenni, mint te, és mindig mondom, hogy ne ígyatok annyit!
3: Ami még szerintem itt fontos, itt a marketing résznél, legalábbis én ezt is a saját bőrömön érzem. Legalábbis Magyarországon, én már szerintem régebben kezdtem a YouTube-ozást, mint meg a social, nem tudom, mint ti, és hogy nem nagyon volt előttem olyan ilyen jellegű szakmai, félszakmai tartalomban, aki elért volna mondjuk ilyen nézőközönséget, meg ilyen megtekintési számokat. Tehát igazából még ebben a részében tanulnom sem lett volna esélyem senkitől, hogy valaki odajön, hogy azt mondja, hogy ezt így csináld, és akkor olyan lesz a csatornád, mint az enyém. Mert hogy kvázi nekem kellett kitörnöm ezt az utat, meg bejáratni azt a módszertant, ahogy én rakom ki a videókat, ahogy én marketingelem ezeket a részeket, és hát igazából csak arra tudtam rájönni, hogy amit meg tudok tenni, azt én megteszem a marketing részről, az összes többi meg tényleg sajnos pénzkérdés, és nagyon nehéz előre lépni pénz nélkül. Tehát, hogy most már egy-két éve nagyjából ugyanazokat a stratégiákat alkalmazom, meg tudom alkalmazni, mert az algoritmust lehet csúnya szóval etetni, úgy, ahogy organikusan tudja az ember, de nagyon nehéz tovább lépni, és általában azt vettem észre, hogy voltak ilyen, hát csúnya szóval mérföldkövek, hogy amikor elértem ezt a feliratkozót, akkor egy picit beindult, mert akkor az algoritmus jobban kezdte tolni. Most egy ideje már nem nagyon úgy jönnek a feliratkozók, ahogy eddig, és most azt érzem, hogy valami olyat kéne csinálnom, ami más, ami újra felturbozza az algoritmust. Ez sem értek sajnos, tehát hogy nem tudom, hogy jó dolgokat mondok-e, de a tapasztalataim alapján valahogy így működhet a dolog. És hogy ahhoz, hogy új dolgot csináljak, az megint csak pénzkérdés. Ahhoz, hogy átlépjen megint azt a határt, ahol újra elkezd az algoritmus velem jobban foglalkozni, és többször kirak a feedre, vagy nem tudom, az megint csak pénzkérdés. Úgyhogy vagy nagyon kreatívnak kell lenni folyamatosan, és új dolgokat kitalálni, és úgy bevonzani a nézőket. Mi ez a szó?
0: Melyik?
3: Nem. Hogy nem fizetettem, hanem...
0: Organikusan.
3: Tehát, hogy organikusan nőjen a nézettség, meg a követ, vagy a feliratkozó szám, vagy pedig pénz.
1: Mik mennek jobban, a sortok, vagy az ilyen hosszabb? Tehát tényleg átszoktunk erre, hogy mindenki azt szeret, hogy gyorsan esünk rajta túl, és akkor még a nem tudom én miben menet még meg lehet nézni, akkor abból 10-et, és nem tudom én. Vagy hajlandóak vagyunk végig hallgatni hosszabb tartalmakat?
0: Az enyémeket egy csomóan kép nélkül, kizárólag hangformátumban hallgatják utazás közben meg éjszaka. Ami meglepő, hogy nálam az utóbbi időben a nagyobb terjedelmű írásos publikációk, amik sokkal nagyobbat mennek, mint az összes többi.
1: Ez jó hír. Szerintem.
3: Én azt gondolom, hogy korosztályfüggő. Hogy mi a még 30 fölöttiek, igen, ők szívesebben ülnek le egy órás beszélgetést meghallgatni, mint a 14-től 20, nem tudom, hol vannak ezek a korosztályok. Ők sokkal kevesebb idejük van, legalábbis úgy érzik, és akkor ezekre a rövid tartalmakra vannak rá cuppanva.
0: Maximum másfél perc.
3: Igen.
2: Hát nekem, szerintem a short az, ami amúgy megfogja az embereket, és a hosszú, ami megtart. Már hogy ha azt úgy van vele, hogy már a hetedik ilyen rövid videó, Gábor nagyon okos, nézzük meg egy hosszú videót, és akkor ez nagyon-nagyon okos, a Gábor feliratkoz. Yeah. És igazából szerintem onnantól már lehet, hogy nem a shortokon fog lógni, de hogy abszolút a rövid videók, meg a mi is azért csinálunk mondjuk egy 5 perces interjút 4 meg 5 féle vagy vágással, meg ha érdekel a következő rész, és akkor el tudja dönteni egy perc alatt, hogy éppen, yeah, ami. Mert hogy ez olyan most egy kicsit, mint mondjuk egy zenei albumot kirakni, a legnagyobb baromság. Hogy 12 szám, egy, itt van egy klipcső, havonta egy szám, mindegyikhez klip, mert hogy a fenntarthatóság, vagy hogy mondják, a szem előtt levés, és a short szerintem pont erre jó, hogy mondasz valami hülyeséget, kinyújtod a nyelvedet, és akkor figyelj, így meg úgy, meg amúgy, van egy téma, és akkor hát ez jobb lenne, ha kifejteném valaki, megnézem a hosszú videót, és akkor ez, szerintem ezek a lépcsők így vannak, vagy
0: az ilyen,
2: a podcast az meg autóvezetős abszolút.
0: Igen, meg nem felejtenek el, mert mindig jön a rövid videó, és akkor abból egy-egy apró szemelvény, ami adott műsort promotálja végig, egy valami okos mondat a vendégtől. Egyébként, ha megengeditek, hogy kérdezzek, nálatok van-e olyan cél, hogy a saját műsornál a belétek vetett bizalom miatt ez a kvázi bárki lehet a vendég, akkor is tök jó, ha nézik, mert hogy bennetek bíznak, hogy ez az ember ez mindig valami nagyon jó arcot hoz.
3: Én nem akarok bárkit elhívni vendégnek, tehát nekem az én saját szűrőm a legfontosabb, uh-huh, azokkal, akikkel én szeretnék dolgozni, beszélgetni, jól érezni magam, és hát emiatt van, akit én például nem hívok el.
1: Akkor sem, ha szakmailag?
3: Akkor sem.
0: Uh-huh. De ez nálam is így van.
3: Nekem az emberi rész az sokkal, uh-huh, fontosabb, mint hogy gitározik valaki, mert a kettő még mindig merem azt hinni, hogy szorosan összefüggés, hát nyilván megcáfolták már ezt páran, de nem tudok elmenni amellett, hogyha valaki...
1: Nem fain?
3: Igen.
1: Értem.
3: De köszönöm, hogy kivetted a számból szót, mert mást akartam.
1: Igen.
2: Én ezzel egyet értek, szóval, hogy ha van olyan, aki szakmailag a csúcson van, de elviselhetetlen, akkor beszélgessen a haverjaival. Meggondolom, hogy akik számomra elviselhetetlenek, és akkor biztos van ilyen nem fain podcast is, amivel lehet részt venni.
0: Én biztos, hogy nem hívnék be ilyen embert. Most nekem miért érdekem a haverjaimnak egy rossz arcot bemutatni?
2: Igen, mert az egyébként tök más, most például pont a Gáborral volt, hogy mi amúgy abszolút egy csomóban nem teljesen ugyanazt látjuk, nem teljesen beszélünk. Elmentem a rám írt a Gábor, hogy figyelj, nekünk beszélni kell. Mondom, jó, oké, beszélünk, de hogy mi annyira nem izé, melyik hülye gyerek, menjünk be. Jó, bementünk, és szerintem addig a leghosszabb beszélgetés volt két órán keresztül, és utána meg outtake-en kívül szerintem 11 kommentem el tőled.
0: Igen.
2: Ott voltam még 5 órát, és dumáltunk, sztori, temít, és te miért mondod ezt amúgy? Azért, mert ja, jó, oké, és veszekedés zéro.
0: Semmi. Ez a jó, figyelj, most már tényleg megyek, és végig egy fél.
2: Mondom, kell mennem, mert a csajom, akkor már nem is volt, szóval, mondom, vár otthon a Marcs, mit tudom, ilyen kicsoda. És akkor úgy mentem el, hogy de jó volt, ott voltam 6 órát, és vitatkoztunk, nem veszekedtünk, szakmai vita.
0: Építő vita volt az egész.
2: És észrevetesen megdumáltunk mindent, hogy jöttünk, értem, akkor igen. Jó,
1: de mi van akkor, hogyha, tehát hogy nagyon nehéz lesz vele szót érteni, ilyen volt, tehát hogy megpróbáltad ezt elkerülni, de ott a helyszínen derült ki, hogy
3: az az igazság,
1: mást
3: hogy,
1: gondoltál, mint
3: hogy
1: amit
3: lehetett volna
1: kaptál.
3: Olyan, ha én máshogy állok az egészhez, de abszolút nyitottsággal és állandó pozitivitással és rajongással tudok lenni emberekhez, emberek szakmaiságához és emberségéhez, egészen addig, amíg nem kezdek el más gondolni róla. És hát volt olyan, nyilván és nem fog senkit megnevezni, de hogyha még mondjuk párszor beszélgetni kellene vele, akkor lehet, hogyha azután kellett volna megcsinálnom a műsort, akkor már nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. De mivel először volt mondjuk találkozás, ezért az én nyitottságom és kíváncsiságom és érdeklődésem ellendítette ezeket a dolgokat.
1: Itt a műsor vége felé föl szoktam tenni általában azt a kérdést, hogy van-e valami olyan újdonság a fejetekben, amit még nem csináltatok soha, de mindenképpen szeretnétek kipróbálni.
3: Igen, én most pont ezek miatt, a dolgok miatt, amiről beszéltem az előbb, tervezem, hogy élő videókat szeretnék a YouTube-on közvetíteni, és ennek is az infrastruktúrális része, ami nehéz, mert hogy pénzbe kerül megvásárolni azokat az eszközöket, amivel normális minőségű élő videót lehet csinálni, de azt hiszem, hogy az egy olyan újfajta szintre léphetne ez a kapcsolódási pont a zenészekhez, meg a zenélgetéseinkhez, amiket csinálunk, vagy akár felém is, az interakciók miatt, főleg úgy, hogy nem késleltetve vannak, hogy kommentekre kell válaszolni, hanem ott kb. Egy az egyben lehet beszélgetni velünk, ami egy új lendületet, vagy egy új izgalmi faktort hozhatna a csatornámnak, úgyhogy abszolút, én folyamatosan mindig gondolkodom, nagyon-nagyon sokat foglalkozom ezzel, azon túl is, hogy megvágni a videót, leszervezni az egészet, tehát hogy vannak.
1: Tessék, rendítás, Dani, tessék.
2: Igazából még az audio specialistánál rengeteg más egyéb cég is van, vagy más forgalmazott márka, aminek a termékeit egyrészt be kéne mutatni, meg be is fogjuk. Másrészt egyébként nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire még kiaknázatlan és új technológiák, ahogy jelennek meg, egyrészt ezeket bemutatni, meg ezeket a vívmányokat, és ahogy a Tomi is mondta, hogy nyilván, hogy itt van ez a tech rész, de hogy a felhasználó ergo a humán részét is amúgy egy kicsit jobban nem csúnyában mondom azt, hogy a civilek felé, hanem ezt a megértést, amitről beszéltem, egy csomó olyan cucc van, amit nem is tudnak az emberek, hogy egyébként hétköznapi életben is használhatnak ezeket továbbvinni, illetve amiket mondtam, hogy ezeket a rendezvényeket, meg olyan audio workshopokat, ahol akár például a Tomi, vagy a Tomi vendégei, vagy a Gábor is ugyanúgy szeretnék minél több külső, jó arcú, jó ízlésű és jó szakmai tapasztalat, tudom, itt nem a szakmai része van a lényeg, de hogy lássanak jó képű gitárosokat, akkor én mondom, hogy ezeket...
3: Sajnálom, aki ezután fog följönni a csatornámra, de tényleg csalódni fog, bocsánat.
2: Csinálunk neked 200 ezer követőt, tudod, megbeszéltük, ötrony, áfával, hogy ezt az egészet, így az emberi meg a tech oldalt így hozzá összehozni egy rendezvénynek, hogy sziasztok, ő egy ember, egy érző arc, egy gitáros, és hogy mit érzel, hogy technológiailag így különböző, hogy mit befolyásol a játékodon, szereted-e ezt, nem szereted-e az, jobb-e egy zenekarban, mi kényelmes, hogy lehet egy zenésznek jó, ez technikailag, hogy szóval az egészet szeretnénk egy ilyen szélesebb körbe is így interpretálni.
0: Nekem lóg a levegőben egy házhoz menős műsorom, amiből egy rész kijött ebben az évben, még kettő, másik föl van véve, ami soha nem fog kijönni.
1: Miért?
0: Azért, mert egy csomó interjút nem sikerült hozzá felvenni. És amelyik már fél éve pihen így egy dobozban, nem biztos, hogy ugyanaz az aktualitása, mint akkor, amikor egy rendezvényre kimentünk, és verkanyagból túlforgattuk az egészet edukatív jelleggel, és igazából már nincs aktualitás egy csomó mindennek, ami akkor föl lett véve. Ezt szeretném frissíteni, rengeteg írott anyagom van, ami megjelenik mostanában, vendégpublikációk, offline magazinokban, stb. Egy picit én meg ezt az irányt is erősíteném.
1: Ámen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok ide a MIPA stúdiójába. Igazán
3: köszönjük,
1: én nagyon jól szórakoztam, egy csomó szépen új dolgot tanultam, remélem, hogy a hallgatók is. Köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, legközelebb találkozunk, és maradjanak velünk.
4: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
4: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
6: Solymáron búcsúztatja a nyarat a Hot Jazz Band. A kiváló hazai együttes szeptember 11-én Kozma Orsival karöltve lép színpadra a Pilisvörösvári járásban. A zenekar 2025-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az együttest leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés, Karádi, Kabos, Jávor és Latabár filmek zeneinek korhű megszólaltatóiként ismeri és szereti a hazai hallgatóság. Régi klasszikusaival és új bemutatókkal is készül budapesti koncertjére, a Bágyi Balázs New Quartet. A több mint 10 éves együttes szeptember 2-án ad koncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában, ahol természetesen ezúttal is a kvartettre jellemző akusztikus, kortárs jazz hangzásvilága dominál majd. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgőse, énekese és zeneszerzője érkezik Magyarországra, hogy újra elkápráztassa közönségét. Szeptember 1-én a Dohány utcai zsinagógában lép fel az Avishai Cohen Trio, mely formációban a zenekar névadója mellett Itai Simhovics zongorázik és Eviatar Slivnik dobol. Az izraeli nagybőgős, énekes és zeneszerző zenéjében a jazz improvizációs szabadsága találkozik a közel-keleti zsidó, arab és andalúz zenei hagyományokkal.
4: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon.

0: Jójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében László Attila, Csongrádi Gábor, Ávéd János, Horváth Balázs és Benkó Ákos koncertjét hallották. A felvétel a Budapest Jazz Clubban készült 2011. április 27-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Barabás Lőrinc Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Cséri Zoltán, Herr Attila, Mihalik Ábel és Birta Miklós.

0: Doboknál Mihalik Ábel. Basszusgitár Herr Attila. Billentyűknél Cséri Zoltán. Örülünk, hogy itt lehetünk ma este ezen a jazzfesztiválon, és szeretném színpadra szólítani ma esti vendégművészünket, aki érdi, Birta Miklós.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen, Herr Attila, basszusgitár!

Köszönjük szépen, ez volt a Macska Kőcímű számunk, és ismét szólítom a színpadra ma esti vendégművészünket, Birta Miklós gitáron csatlakozik hozzánk ismét három szám erejéig.

Köszönjük szépen! Ez volt a Televízió című számunk, mint Television. És koncertünk végéhez érkeztünk. Még egy számunk van hátra, annak az a címe, hogy Prodi. Reméljük találkozunk legközelebb is. Köszönjük! Viszlát, sziasztok!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Barabás Lőrinc Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Cséri Zoltán, Herr Attila, Mihalik Ábel és Birta Miklós. A felvétel az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készült 2019. szeptember 14-én.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

hit me.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.